Jó estét kívánok! Ma este, ha nem haragszanak, nem tartok hosszabb kis előadást, inkább szóljanak remek eredeti felvételek és revival zenekarok ugyanazon vidékre, faluba való muzsikái. A Táncházban című műsorunkat indító dal előadóit sajnos nem jegyezte föl az album szerkesztője, de a következő felvételek muzsikusait igen. Ők a legendás Kodoba család tagjai, Kodoba Márton prímással, fia Kodoba Florin muzsikál, valamint Kodoba Lőrinc, akiket Moldován István és Kovács Márton kísér. Először verbunk és korcsos dallamok szólnak, majd csárdás, szökős és sűrű csárdás.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban Kodoba Márton, fia, Kodoba Florin, Kodoba Lőrinc, valamint Moldován István és Kovács Márton muzsikált, s az eredeti felvétel a magyar palackai táncdallamok után következzen egy revival zenekar, az erdélyi Heveder. Az összeállításuk címe Palackai Fű.

egy másik nagyon híres prímás, Lunka József muzsikája szól Táncházban című műsorunkban. Ő is korcsos dallamokat, valamint fordulót játszik Magyar Péter Lakáról. Utána pedig a Tárkány trió felvétele szól, szintén Péter Laki korcsos és cigánycsárdás.

Azt hiszem nem véletlen, hogy a mezőségi Boncida népzenéje oly népszerű a táncházasok körében. A gyönyörű dallamokat most Pusztai Sándor becenevén Szilai és zenekara húzza Táncházban című műsorunkban.

mezőségi Boncidáról származó eredeti felvétel után következzen az a zenekar, melynek életében meghatározó volt Boncida népzenéje. Egy teljes lemezt is megjelentettek Boncida 3-szor címmel, s azt hiszem már sokan tudják, az Ökrös zenekar zárja Táncházban című műsorunkat. Egy táncrend szól előadásokban. Előtte munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 159. adása.

Csenki Zalán, junior primadíjas népzenész, a fiatal muzsikus generáció kísérletező kedvű, több hangszeren is játszó zenésze, akit a Fölszállott a páva szereplőjeként is ismerhetünk. Főhangszere a koboz, amelyet igyekszik minél szélesebb körben ismertté tenni. A koboz mellett tamburákon és kontrán, valamint népi furuján és tárogatón is játszik. Csenki Zalán 2018-ban megjelent Kobzás című első lemezén a hagyományos kobozjáték különböző megszólalásait mutatja be, szóló és kamarazenei felállásban. Az elmúlt 10 év gyűjtési eredményeinek és kutatási eredményeinek köszönhetően a zenei anyag számos kuriózumot tartogat a hallgatók számára.

A koboz a két világháború közötti időszakban élte utolsó virágkorát. Ezután fokozatosan csökkent a népszerűsége. Ezért a régies kobozjáték megismeréséhez különösen fontosak a korai hangfelvételek. Romániában az 1930-as években Constantin Brăloiu vezetésével számos olyan gramofonfelvétel készült, amikor kobozjátékot is rögzítettek.

a moldvai magyarok tánczenei hagyományában a 20. század közepéig a hegedű, ritkábban a furulya kísérő hangszereként a koboszt találjuk, amelynek fő feladata a tánckíséret ritmikai és harmóniai elemeinek erősítése volt. Az első világháború utáni időszakban a zenei ízlés változásának következtében a divatosabb hangszerek, először a cimbalom, aztán a harmonika, kezdték kiszorítani a koboszt a zenekarokból. Ezt a folyamatot gyorsította, hogy a tehetősebb rétegek később szívesebben fogadták meg a hangosabb, reprezentatívabb részfúvós zenekarokat a lakodalmakra vagy más zenés rendezvényekre.

0: részletek hangzottak el Csenki Zalán Kobzás című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balogh Mariannát hallották!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: csúszta tója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója. Ágyunk golyó lesz annak a búcsúszta tója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

halvat találja, s beszól az anyó: urak, jó

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

meg hasad, nem loptam életembe, csak egy csikót levertem be, mégis rám lerúgik a vasad, tovább szívem majd meg hasad, mégis rám verték a vasad, tovább szívem majd meg hasad.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: Klikkó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.
1: Lakodalom van a mi utcánkba, ide hall.

0: szágomat, könnyebb szívvel viselem.
1: Dankó Rádió. Baján FM 92,2. A Magyar Zene Rádiója.

csendes lád az öveg legé, ez ég volt a csogból. Ki tudja,

0: ne tudajon kedvet csinál.
1: Dankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: 아닌 그
1: hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A jövőben a bírók kezdeményezhetik a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének visszahívását, valamint alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásának. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek. A javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Augusztus 1-én a bánában várnak minden érintettet, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyokat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAB vagy a KAU azonosítást igénylő felületen is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert. A júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat is. Az intézményben az elavult elektromos vezetékek felújítása után 10 eszközt szereltek fel. Ünnepi fogadást rendeztek Lehoczky Zsuzsa tiszteletére tegnap a Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész 90. születésnapján az Operett Színházban. A nemzet színészét a társulat tagjai is felköszöntötték. A legendás művész csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét több műfajban és stílusban is megcsillogtatta,

0: zivatarok. A szél néhol viharossá fokozódik, délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma július 19-e vasárnap van Emília napja. Isten éltesse az Emíliákat, na meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Mózes András színművésszel fogok beszélgetni, de most ebben az órában 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Fábri Gézát, Gáspár Annit és Cserháti Zsuzsát is. Szécsi Pállal kezdünk, aki Hajdú Sándor és Vándor Kálmán szerzeményét adja elő. Meddig tart egy szerelem?

0: lassuk csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk 600-ig.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Fábri Géza és Szokolai Dongó Balázs következik. Hova mensz, te napvilág?

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2015. április 27-ei a Budapesti Tália stúdióban történt eseményén rögzítettük. Gáspár Anni adja elő Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével Kókai István szerzeményét. Lila, krizantémok.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Smidélius Éva adja elő Toki Balogernő és zenekara kíséretével Egressy Béni és Petőfi Sándor szerzeményét. Hol a levél a virágról?

esik, eső, csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. S ha reszabb volt, tudom én azt, meg hogy jön a babám, érzem én azt. Esik, eső, csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik, eső, kopogós, borít rá a kendődet a fejedre. Esik, esik.

gere baban şoşe band of. Esik, eső, kopogon, poridra, okkendő, de tafejedre.

0: világ.
1: Önök a Donkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokkal kapcsolatban emlékezünk. Most hallgassuk meg Marton Árpád költő újságírót a kezdetekről.
2: Ezt a teret csak úgy szabad fölfogni, mint egy komplexumot, egy olyan szellemi művet, amelyben az egészség, a tudomány, az egyháziesság, a hit és a kultúra, hogy ez mind a kultúra egészed, a művészet és a színház ezen belül, mint egy kulturális szegmens, együtt jelenik meg. A templom ezért kell, hogy szervesüljön ebbe a térbe, és ez nem csak a díszlet tervezőknek nyilván a felelőssége, hanem a rendezőké, a darabokat kiválasztók, és ez mindig így volt. Tehát nyilvánvaló, hogy a Herceg Ferenc Bizánca, amely azt hiszem 3 vagy 4 évadon keresztül szerepelt 31-től 39-ig terjedő időszakban, ott például mindig megszólalt a Dó Morgonája. Benne volt a darabban. A Hunyadiban 5. László koronázása az jó ideig, még a 60-as években is a Dóm orgonának a megszólalásával és a Dóm kapunak a kinyitásával történt. Az Ember tragédiáján látunk olyan képeket, ahol Csortos Gyula föntről az óra fölötti 50-valahány méterről bizony ott volt. Nem tudom megerősíteni dokumentumokkal, de az édesanyám úgy emlékszik, hogy 1984-ben, amikor Szénatár Miklós rendezett itt egy Faustot, akkor a Mefisztót éneklő Gregor József szintén ott fönt volt. És aztán az István a király mindenkinek az emlékezetében 1984-ben, akkor a Dóm megint nagyon hangsúlyos szerepet kapott, hiszen a 81 méter magasban levő kereszteket katonai reflektorok pásztázták, az egyik toronyra fölhúztak egy hatalmas trikolort, a másikból pedig görög tűz omlott alá.
1: Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből következik a Húzzad csak kivilágos vérradatig című dal Németh Sándor előadásában.

ne megye, a kocsmába, csak azt mondom, hú, akire én rákiáltok, azt se mondja, mu.

0: csárdásból.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Papa Dimitrió Attila és Magyar Elektra előadásában ifja Berki Béla és zenekara kíséretével hallják az Erdőszélen sátoroznak az Olá cigányok című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zorán adja elő Bródi János szerzeményét. Ne várd a májust!

0: Hosszú lesz a tél, én azt hiszem.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Mózes András színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Helka Banda, Hajdu Anna és Hajnal Nikolett is. A hír

0: műsorajánló.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Ma 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Súlyog Tamás államfő mellett Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 3 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi fideszes parlamenti többség által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. A szabályok szerint ez idő alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. A mielőbbi bérendezését nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, továbbra is csak nem 17000 sérültről tudni. A dél-amerikai országot még június 24-én rázta meg 2 erős földmozgás, azóta már több mint 1300 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csak nem 860 épület megrongálódott, több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Megdőlt a történelmi melegrekord Tunézia több régiójában. A hőhullám a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletekkel érte el a csúcspontját. Az észak-afrikai ország középső részén 49,7 fokot mértek. Jelenleg Tunézia 10 tartományában van érvényben a másodfokú hőségriasztás. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a déli ország részben. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a tűzőnapot. Délelőtt napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik, záporokkal zivatar.

Anna és a Helka banda is. Marcis Demeterrel kezdünk, aki Boros Lajos és zenekara kíséretével adja elő Rácödön és költő Kis József csárdását. Len a déli bábos Hortobágyon.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Mózes András színművész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.

0: budapesti születésű vagy, de nem Budapesten élsz, hanem Budapesten olyan 30-40 kilométerre. Mikor szántad rá magad, hogy elhagyod a fővárost, illetve mi volt ennek az oka?
1: Ahogy a gyerekem megszületett, illetve pontosabban megfogant, 5 évvel ezelőtt született meg, és azelőtt egy fél évvel döntöttünk úgy a feleségem, hogy kiköltözünk agglomerációba, belvárosba laktunk. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy bent nőjön fel, de azért is volt ez evidencia, mert a feleségem és én is kint nőttünk fel agglomerációba, tehát én például Gödön nőttem fel, a Duna melletti gyerek vagyok, ott töltöttem az életem nagy részét, 10 évesen költöztünk ki, előtte Budapesten éltünk, de szüleimnek is az volt a fő vágya, és valóban a gyerekkoromnak a főbb emlékei oda köthetőek, és olyan szép emlékek, mint a Dunán levést, akár úszva, akár csónakkal, vagy hogy kutyánk lehetett onnantól kezdve. Tehát, hogy egy ilyen családbarátabb környezetben nőhettünk fel, és én ezt nagyon sokat köszönhetek, és ugyanígy képzeltem el a gyerekemnek, a gyerekeimnek, most már 2 kislányom van, a jövőjét.
0: És mondasz, hogy te budapesti születésű vagy, és mégsem itt nőttél föl. Ez később nem okozott egy kettősséget benned, hogy te tulajdonképpen ki vagy?
1: Egyáltalán nem, mert azért 10 éves korom még azért meghatározó volt a budapesti lét is, a budapesti iskola. Azért ugye az ember ott egy fél általános iskolát elvégeztem, vagy majdnem az egészet, szóval, hogy igazából, és utána is a Gödről is oda jártam be iskolába, tehát folytattam. Nem volt bennem ilyen fajta kettősség, hogy mondjam, hozom a, szerintem ilyen városias fiú vagyok, miközben megvan bennem az a fajta rugalmasság, lazaság, ami ahhoz kell, hogy például vállalom azt, hogy ingázok budapesti színházba, Tália színházba, de megéri az a plusz, amit adni tud nekem.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Mózes Andrással, de most hallgassuk meg László Attila és Horváth Attila szerzeményét Charlie előadásában. Kávéház.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Helka Banda játszik Romanótát.

0: Önök a Domku Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Mózes Andrással. Emlékszel arra, hogy mi volt az első színházi vagy filmes élményed, ami már elgondolkodtatott azon, hogy a színi pályát választ?
1: Ami gyerekként nagyon megmaradt, a Nemzetibe az Isten pénze, de volt a Holdbili csónakos. Ezek ilyen, tényleg ilyen képek vannak meg a fejemben. De amikor már én tudtam, hogy efelé szeretnék orientálódni, akkor az akkori páromnak az anyukája meglepett minket a Víg Színházba az Otello színház jegyével.
0: Ekkor hány éves voltál?
1: Ekkor? Hát 16 körül.
0: Hát az Otello az elég vad azért nagy kamasznak.
1: Igen, de emlékszem, ahogy fent ültünk erkélyen, Páholyban, szélen, és beláttam a takarás mögé, és az nagyon megmaradt az élmény, ahogy a Nagy Zsolt játszott egy Otellót, és ahogy ott lefelé járkáltak a színészek, a Fekete Ernő, Jágót, és ahogy még civilbe, de már készülve a színpadra, és ahogy gyomoridegem lett, tehát elkezdtem izgulni.
0: Átvettem,
1: és közben meg persze éreztem, hogy csábít is a dolog, tehát volt benne egy ilyen jófajta druk, és valahogy ez, ahogy így megkérdezted, ez ugrott be, hogy az köthető oda, hogy én szeretnék egyszer ott állni. Persze ekkor én már drámatagozatos gimnáziumban jártam, tehát hogy nem állt tőlem távol, tehát akkor még most túlzás lenne azt mondani, hogy eldönti egy fiatal ember, hogy ő egész élet alatt színész lesz, szerintem ez ritka, én ott még nem eldöntöttem, hanem már látszódott, hogy efelé kacsingatok.
0: Nagy találkozás. Presser Gábor és Stevanović Dusán szerzeményét Katona Klári, Presser Gábor és Demjén Ferenc adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Mózes Andrással. A Bródy Imre Gimnázium dráma szakán érettségiztél, erről már egy fél mondatot mondtál, majd pedig 2010 és 2015 között voltál a Kaposvári Egyetem színművész szakos hallgatója. Nem volt B-terved, hogyha esetleg nem jön be a színészmesterség gyakorlata, akkor milyen más civil foglalkozást fogsz esetleg űzni?
1: Képzeld, a gimnázium végére, mikor már szerintem elég egyértelművé vált még a környezetem számára is, hogy ezzel kell foglalkoznom, tehát a tanáraink, azért mondtam tanáraim, mert volt két úgymond alkotótársam már a gimibe, akikkel létrehoztunk saját produkciókat, plusz a tanterven felül is. Szóval, hogy képzeld, hogy amire be kellett adni a jelentkezést, akkor riadtam meg, és azt mondtam, hogy akkor én beadom kommunikáció szakra. Már nem emlékszem, hogy jött, ez nyilván egy menekülés volt, hogy valami olyan, ami hasonló. Igen, hasonló, de nem, tehát hogy színművészetire engem úgysem, meg nem, tehát nekünk a családban nem volt színházi ember semmilyen szinten, művészember, tehát hogy nagyon távol állt ez tőlem, így családilag is. Mindegy, megfutamadtam, aztán mondtak a tanáraim, hogy dehogy nem, be fogod adni. Viszont akkor még Kaposvárra adtam csak be, budapesti színműre nem. És beadtam Kaposvárra.
0: De miért? Mert úgy gondoltad, hogy oda inkább, nem Budapestre?
1: Azt hallottam, igen, hogy olyan emberibb, olyan rugalmasabb, tegeződve köszönsz már, amikor belépsz, szóval, hogy ilyen megnyugtató történetek voltak róla. Igen, és hogy Budapest pedig szerintem az esélytelen, az egy sokkal zártabb, közeleg, és mit tudom én. És akkor lementem Kaposvárra, másodrostáig jutottam, ami nagyon nagy dolog volt, már az is, hogy az elsőn tovább mentem, ami szerint édesanyám vitt le, soha nem felejtem, mert megvárt, és tényleg, hogy én engem kiválasztottak, tovább jutottam. Aztán a beköltözés alatt kihullottam, egyébként nagyon jogosan mondták, hogy még láss világot, élj egy picit, és az teljesen igazuk volt. Akkor elmentem egy évet stúdiózni. Na, de amit szerettem volna mondani, utána másodjára pedig már nagyon vágytam vissza Kaposvárra. Akkor már ismertem azt a közeget, vagy hát nem volt idegen, és akkor beadtam Budapestre is, hogy azért nehogy már ne próbáljam ki azt az egyetemet, aminek a legnagyobb múltja van. Ott nem, első rostán már kiszórtak, és igazából mosolyogva mentem le Kaposvárra, tehát az élmény van, mert nagyon nagy örömmel mentem.
0: És arra emlékszel, ki volt az, aki általad mondott szóval kiszórt?
1: Forgács Péter. De semmi, tehát hogy tényleg bementem, elmondhattam az anyagomat, és kint vártunk 20-an, köszönjük, ma senki nem jutott tovább, tehát egy ennyi. De tényleg nagy mosolyal mentem tovább Kaposvárra, akkor már tudtam, hogy tovább jutottam a leköltözésre, ott pedig eldöntöttem, hogy ide kell, hogy járjak, és így is történt.
0: Nyár van! Jakab György, Pásztor László és 60 IMS-e szerzeményét a Neoton Família adja elő.

Dankó Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A magyar zene rádiója. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Behumi Dóri és a Budapest Bár előadásában halljuk Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét. 2×2 = 5

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szóka Júlia adja elő Boka Károly és Heródek Sándorné szerzeményét. Csitt csak rózsám!

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Mózes András színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Várnai Adrien, Hatvani Kisgyöngyi és Kosári Judit is. A hírekig a körmény.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26, hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A törvény értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Így Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 3 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása. Újdonság emellett, hogy a jövőben a bírók kezdeményezhetik a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének visszahívását. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel éjfélkor megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Egy másik bejegyzésében hozzátette, a kormányzó Tisza szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a bánában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid közölte, a biztonságos közlekedés érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szent-Erzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekben reggel 6 órától este 7-ig. Világbajnoki bronzérmet szerzett az angol labdarúgó válogatott, miután a tegnapi Miami-ban rendezett mérkőzésen 6-4-re legyőzte Franciaországot. Ez volt a legtöbb gólt hozó bronzmérkőzés a VB-k történetében. A döntő ma 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Végül az időjárásról: délelőtt napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Délután hideg front érkezik, napközben 27-33, késő este 18 és 26 fok között alakulnak az értékek. 8 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Mózes András színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kosári Judit,

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Pécsi kis Ágnes adja elő Tasnádi László és Herodek Sándorné szerzeményét. 2×2 sosem 3.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Mózes András színművésszel. A színi egyetemi gyakorlatodat a Víg Színházban töltötted. De miért pont a Lipótvárosi Teátrum lett az a helyszín? Kihívott, illetve milyen előadásba szálltál be?
1: Azért az, hogy Kaposvárról hova kerültünk, az nagyrészt szerencsén is múlott. Szóval most itt lehetne ezt túl romantikusan elmesélve elmondani ezt a történetet, de alapvetően tényleg azon múlott, hogy vizsgákat vittünk fel Budapestre, épp megnézte valaki Budapestről, vagy valamelyik színházból egy rendező, egy igazgató. Szóval, hogy kevesebb lehetőségünk volt azért ott lent vidékről felkerülni, már így a pályánk legelején is. Az Eszenyi Enikő pont keresett. Ő annyit mondott, hogy két fiút, egy lányt szeretnék a színházamba, és az osztályfőnökünk minket ajánlott ki. Tehát így kerültem bele ebbe a csapatba. Ami egyébként ennek a hátránya érződött is. Tehát, hogy azért, hogyha utána engem a Tália színházban már úgy hívtak, hogy téged szeretnénk. Itt nem így kerültem be, de nem volt ez baj. Jó volt belelátni egy hatalmas gépezetbe, tényleg akkor az Alföldi Robert rendezett a Bodó Viktoron át, szóval, hogy tényleg így nagyon színes volt a skála, jó lehetőségek voltak, a produkciók maguk, nyilván a lehetőségek, vagy az én szerepeim azok, hát pont ilyen gyakorlatba illő feladatok voltak. Én egy év után úgy éreztem, hogy akkor ebbe így beleláttam, beletanultam, köszönöm ezen részébe, és akkor én így elköszöntem, mert azt láttam, hogy jogosan azoknak van, nagyobb lehetősége, akiket mondjuk az ottani rendezők már ismertek, hiszen látták felcseperedni az egyetemi évek alatt, és akkor egyszer csak jött a lehetőség, hogy a Csányi Sándor jó volt a Tália színházba, hogy szeretnénk, hogyha hozzánk tartoznál, és egyből kaptam olyan feladatokat, amiből azt éreztem, hogy ide valóban kellek.
0: A film forog tovább. Az Első Emelet együttes és Geszti Péter szerzeményét az Első Emelettől halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. május 4-i karcagi előadásán rögzítettük. Várnai Adrien és Sánta Zsolt adja elő, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Fényes Szabolcs és Szenes Iván örökzöldjét. Szeretni bolondulásig.

0: Önök a Domkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Mózes Andrással. 2015-től vagy a Thália Színház tagja, ez már több mint egy évtized. Amikor aláírtad a szerződést, említetted, hogy Csányi Sándor hívott oda. Érezted, hogy ez egy biztos bázis lesz, vagy pedig rövid távra gondoltad egyelőre az együttműködést?
1: Így van, most már 13. évadomat kezdem, mert mi az egyetemről előbb jöttünk ki, tehát a Vígszínház utáni évem is még gyakorlat volt, tehát az Thália Színház volt még egy év gyakorlatom, utána kaptam a szerződést, és akkor hát gyakorlatilag mondhatni, hogy alapító társulati tagja vagyok a színháznak, mert ugye 12-ben kezdte el Kálmista Gábor és Csányi Sándor és csapata a Befogadó Színházat, egy teljes értékű fix társulatot létrehozott, fix repertoárral, tehát én rá egy ilyen másfél-két évre csatlakoztam, és azért mertem ezt így kijelenteni, mert igen, most már azért jóval több, mint egy évtized. Hát, hogy gondolkoztam ilyenbe, vagy gondoltam-e volna, hogy ennyi időt ott töltök, természetesen nem, tehát előre ezt így nem tudja eldönteni az ember. Inkább azt mondom, hogy nagyon reménykedtem benne, mert egyből egy olyan közegbe csöppentem, ami rendkívül szimpatikus volt, ami számomra fontos volt, hogy olyan közeg legyen, amiben az ember fel tud oldódni, könnyen tud működni, könnyen tud bemutatkozni, beilleszkedni. Azután pedig azt láttam, hogy évről évre egyre minőségibb szórakoztatáson belül is minőségibb anyagok születnek, de nyitunk a karcosabb színészt jófajta módon tréningező anyagok felé is. És persze ott voltak mellettem ezek a számomra nagyon kedvelt színészek, akiket kamaszkoromtól néztem csak a filmekbe.
0: Hamu és Gyémánt. Kassai Róbert, Varga Szabolcs és Valla Attila szerzeményét Cserháti Zsuzsától halljuk.

0: Operettek a Dankó Rádióban.
1: Az a szép, hogy buta szemed csak is engem lát.
2: Bevallom, hogy tetszik nékem huncut pofikád.
1: Kell ez, hogy miért, a sajnos nem tudom.
2: Mondjad el hát, Maseri, most itt az alkalom.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Balogh Kálmán adja elő a Méta Együttes kíséretével a Gábor Áron Rézágyúja című tradicionális magyar népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Mózes Andrással. Említetted, mikor megérkeztél, hogy innen mész a Petőfi TV-be. Most már elég régóta vezeted az Esti Kornél című műsort. Milyen érzés az, amikor élőadás van, rutinnal kell, hogy rendelkezz, de mégis friss legyél, és ugyanakkor még a szerkesztő a füledre is beszél.
1: Nagyon nehéz. Most már másfél éve csinálhatom, és azért mondom ezt, mert ez tényleg egy lehetőség, ez egy ajándék, hogy ebbe is beletanulhattam és tanulhatok, hiszen én alapvetően színművész vagyok, de mindig is érdekeltek a szakmámhoz közeli szakmák, amik még tudnak mást adni, bár van bennük közös. Bíztam benne, hogy sokkal több közös lesz a műsorvezetésben a színészettel, de nem. Tehát nagyon meg kellett szenvedni az elején. Nagyon kinkeservesen nagy küzdelem volt, minden örömével persze, de ahogy említed, emlékszem az első felvételekre, hogy a fülemben jönnek az instrukciók, hány másodperc van, kérdez még egyet, most már ne kérdezz, és közben meg ott vagyunk a kis stúdióban, az A38 hajó panoráma stúdiójában, ami egy gyönyörű környezet, és bent vagyunk 10 a stúdióban, és operatőrök, és mellettem még egy kolléga, és közben meg a vendég, ami a legfontosabb. Szóval, hogy nem gondoltam soha, hogy én ezzel egyszer foglalkozhatok, és nagyon megtisztelő volt, és nagyon felemelő, és elképesztően inspirál a mai napig. Sokkal nagyobb druk van bennem, mint sokszor a színházi előadásoknál. Nyilván ott már így úgy rutinszerűvé is vált, sajnos, de azon vagyok, hogy ez mindig friss maradjon, de hogy itt még rengeteg izgalom van így másfél év után is, és nagyon hiányozna, igen, tehát hogy azért sokat dolgozom így évközben, viszonylag keveset lát a család, de ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy hiányozna a tévé, tehát hogy nem azt érezném, hogy lejött ez a havi 8 este, hanem hogy nekem az nagyon nagy szabadságot adott a színház mellett, illetve ad a mai napig, szóval hogy kell ez a hideg-melegbe változás, és jobban rálátok a színházba magamra azóta, a tévébe pedig a színház miatt, szóval hogy ilyen nagyon jó egyikből a másikba átmenni.
0: Zene és játék. Reiszler Péter és Miklós Tibor szerzeményét Varga Miklós tolmácsolására.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Mózes András színművésszel. Nemrég a rádió kabaré felvételén találkoztunk. Mennyire tekinted magadénak a műfajt? Egyáltalán melyiket érzed szívedhez közelebbinek, a komédiát, avagy a drámát?
1: A drámát érzem egyértelműen közelebb magamhoz, de tudom, hogy van dolgom a másik oldalon. Sőt, igazából 12 éve van már kőkeményen dolgom, hiszen a Tália Színháznak azért a fő profilja, és volt az elején olyan, amikor csak kizárólag a szórakoztató műfaj volt, illetve a bohózat, amit egyetemen nem is tanítanak, nem is volt olyan vizsgánk, anyagunk, ami a bohózathoz köthető. Tehát a végjáték és a bohózat az nagyon különböző dolog, de soha nem gondoltam azt, ez még egy szint volt, hogy a rádió kabaré műfaj is, mint kifejezés és szó ott lesz a nevem mellett, vagy a nevem a rádiókabaré mellett. Mint mondtam, nagyon szeretem magamat új dolgokba kipróbálni, illetve beugrottak azok az emlékek, hogy meg akikkel álltam a színpadról, hogy még édesapám nézte és hallgatta ezt a rádiókabarét és ezeket az embereket, akik zseniálisak, zseniálisan lubickolnak ebben a műfajban. Szóval megint egy olyan dologba vettem részt, ami így szinte így fel se fogja az ember, hogy wow, most én állok itt, és el kell hinni magamról, hogy tudok szórakoztatni ilyen formában is. Egyébként élveztem, tudtam élvezni, annak már örülök mindig egy új dolognál, hogy nem csak megfelelés van, és nem csak izgalom, de már úgy várom, vagy bízom, hogy lesz még egy alkalom, mert már fejben ott van, hogy min változtatnék, vagy hogy mifelé kéne menni ez ügyben.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Mózes András színművész volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm neked.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Dés László és Geszti Péter szerzeményét Majsai Gábor előadásában. Rossz pénz!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd a Barnai Kis László és Kis Károly is. A hírekig Szirmai Tamás muzsikál.

0: műsor ajánló.
1: Ez az ember tenkes kapitány.
2: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
3: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
4: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
5: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsor ajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Meghatározott időre Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át Forsthoffer Ágnes házelnöki feladatait. A szabályok szerint Sulyog Tamás megbízatásának megszűnésével az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Forsthoffer Ágnes ez idő alatt nem gyakorolhatja országgyűlési képviselői jogait. A mielőbbi bérrendezését nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Ismét iráni célpontokat támadta levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es erősségű földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több közetlemez találkozik. Az ország a Csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a Föld legaktívabb szeizmikus övezete. Az időjárásról: délelőtt az ország nagy részén kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Délután hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos szélökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18 és 26 fok között alakulnak az értékek. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek A Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
8: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Kis Károly, Tarnai Kis László és Cakó Julianna is. Szalai Lászlóval kezdünk, aki Járóka Sándor és zenekara kíséretével adja elő Bodrogi Zsigmond csárdását. Már mi nálunk, babám, az jött a szokásba.

0: Kotta fejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ahogy megszokhatták, vasárnaponként 9 és 10 óra között Budai Péter mesterszakács ad nekünk ötleteket, hogy mit főzzünk, süssünk a hétvégére. Szervusz, szia Péter, mit együnk ma?
2: Szia Gyuri, jó napot kívánok! Most már azért csak beköszöntött a nyár. Mit szólnának a kedves hallgatók, és te mit szólnál egy jó halhoz, egy harcsához?
1: Én mondjuk a harcsapörköltet nagyon szeretem túros csuszával, de egyéb halat kevésbé, de ezt hogy csinálnád te?
2: A harcsapörköltet? Én azzal nem sokat vacakolok, vagy úgy csinálom, hogy nagyon sokáig főzöm nagyon lassan, és akkor egészen hihetetlen, alacsony hőfokon, tehát olyan 90 fokon, a hagymát megpirítom, megpárolom, persze egy kis szalonna, paprika, paradicsom, rámegy a piros paprika, én szoktam beletenni fokhagymát, és akkor ráteszem a halacskát. Ez ilyen típusú paprikást én úgy csinálom, hogy nem kis kockákra vágom, hanem ilyen kisebb szeletekre, ilyen 5-6 dekás szeletekre. Ezt rá a hagymára szépen egy kicsi vizet öntök hozzá, lefedem, és nagyon lassan-lassan párolom. Ez egy másfél-két óráig, és akkor kocsonyává válik. Úgy besűrűsödik melegen, és a hal nem esik szét. Ez az egyik vezé. Amikor meg nincs ennyi időm, akkor egész egyszerűen a császárszalonnát, a hagymát, a paprikát, a paradicsomot, minden pici kockára vágok, egyszerre megpirítom, rádobálom a harcsa kockákat, azt ugye sóbors fokhagymával ízesítem, azt is megpirítom, és amikor megpirult, megszórom piros paprikát,

0: Ahol elkeverem, ráteszem a tejfölt, egyet rottyan, és kész. Ez meg egy nagyon gyors változat, nagyon-nagyon finom. De a harcából olyat is lehet készíteni, ha mindenkinek összefut a szájában, a nyálmik azt hallott, hogy káposztás harcsa.
1: Ajaj.
0: Hát a káposztás harcsa készülhet többféleképpen, készülhet úgy, hogy az ember csinál egy lucskos káposztát, egy kis szalonna, paprika, paradicsom, hagyma, piros
1: paprika, a lucskos káposzta kapor. Az, amit nem savanyúból csinálunk.
0: Igen, ugye? Igen, és akkor ezt megcsinál egy kis léve fölön bele a káposztát, és ugyanúgy erre rá, meg közé rejted a harcsát, és ezt is lefeded, és lassú tűzön egy fél órát, hát inkább egy órát lötyögteted. Fantasztikus ízű lesz, egy jó kanál sűrű tejföllel, finom nokedlival, legutóbb egy pár nokedlit azért elmondtunk, hogy le.
1: Bizony.
0: Ha nem nokedlival, akkor a káposzta közé be lehet dobálni kis magyaró új krumplit. Hú,
1: és jaj, akkor de jó az.
0: Aztán van még egy harcsa, amit nagyon szeretek, még kettőt szeretnék gyorsan elmondani, nagyon sietek. Az egyik egy olyan káposztás harcsa, amikor úgy készíted a káposztát, mint a káposztás cveke. Hát eleve egy káposztás cvekedlivel egy szelet fokhagymás harcsa, Isten király.
1: De érdekes.
0: De hogyha a káposztás cvekedli káposztáját ráteszed a harcsára, és arra egy jó kanál tejfölt teszel, és úgy dugod be a sütőbe, és rásütöd ezt a tejfölt, akkor megint csak egy varázslatos ételt kapsz, amihez bármilyen köret finom, hát ez krumplipürével, vagy hagymás tört krumplival igazán nagyon-nagyon jó.
1: Vagy egy jóféle karé magyar kenyérrel.
0: Hát igen, hát az is. És még egy utolsó, ezt egy kicsit előbb kell kezdeni, egy roston vagy grillen sült harcsa, egy jó nagy tenyérnyi szeletet érdemes venni, ami jó vastag. Csak az paprikát, piros paprikát, meg sót, meg egy kevés borsot, és reszelt fokhagymát jól összekeversz, és ezzel jó beldörzsölöd a harcsát. Becsomagolod egy zsírpapírba, és hagyod a hűtőben körülbelül egy 2-3 napig. De úgy, hogy minden szeletet külön-külön becsomagolod. 2-3 napig, és utána ezt megsütöd roston, és mellé izzasztasz egy kis szeletelt bacon, és tálaláskor erre a fokhagymás grilles harcsára ráteszed a szalonnát, és a hajszál vékonyra gyalult lila hagymát, amit megsóztál, egy kicsi levet enged, és így ezzel a csöpögős leves hagymát ráteszed a szalonnás harcsára. Többet nem mondhatok, mert nem tudok, mit szerűen olyan éhes lett.
1: Én se tudok többet beszélni, mert tel van nyállal a számom. Köszönöm, na, Péter.
0: Hát ennyit tudnék harcsa fronton most így hirtelen. Egyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.
2: Kedves hallgatók, és most Presser Gábor szerzeménye következik a szerző előadásában. La Baletta numero 2.

Ez is a Dankó Rádió.

0: così tolto il vecchio assunto. Per un niente gusto, e ti basta di ciò.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét Pápai Erika adja elő. Örökre szépek!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
0: Népzenék.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kocsa máj, liba máj, kocsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az imolyát a szagáért, elveszik a csúnyajányt a jussáért. Liba máj, kocsa máj, liba máj, kocsa máj, de jó volna belőle egy darab.

liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj.

0: viselem.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Ambrus Kiri adja elő Székely Márta és Kollár Ágnes szerzeményét. Ilyen a Twist!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című operettjéből következik a Kieskedett című dal, Házi Erzsébet és Ilosfalvi Róbert előadásában.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 747. adást hallották, Balázs Tamás és zenekarának muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 160. adása.

A könnyű zenét a gitár, legyen az akusztikus vagy elektromos uralja. De a többi műfaj már színesebb képet mutat a pengetős, húros hangszerek használata terén. A Lant nagycsalád híresebb vagy kevésbé ismert tagjai a népzenei szintéren már jóval sűrűbben fordulnak elő, mint a gitár. Ehhez a hangszercsaládhoz tartozik a koboz is, amiről az a vélekedés, hogy dallamban gyenge, ritmusban erős. Lényegében csak kíséretre használják. Csenki Zalán felvételein rendszeresen bemutatja, hogy ez az egyszerűnek tűnő, négy pár húrral ellátott lantféle többet tud, mint gondolnánk. És a rajta megszólaltatott zene igencsak színes és változatos. Ezen a hétvégén Csenki Zalán 2018-ban megjelent első lemezéről válogatunk.

Zalán gondolatai a zenei anyagról. A felvételen két moldvai táncdallam hangzik el, Lészpedi zenészek játéka nyomán. Egy átlagos népzenefogyasztó már is felkaphatja a fejét, hogy akkor hogy jön ide a klarinét? A moldvai népzenében hagyományosan a koboz mellett a dallamot leginkább a hegedű, ritkábban a furulya játszotta. Azonban Lészpedről egy alkalmi klarinét-koboz hangszertársulásról tudunk, amiről sajnos nem készült felvétel, csak külön-külön a két zenészről. Ezért egy 1950-ben készült recsegős klarinét felvétel alapján rekonstruáltuk a játékmódot, és illesztettük bele a mi zenei világunkba.

0: részletek hangzottak el Csenki Zalán Kobzás című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balogh Mariannát hallották!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: A nepáli buddhizmus világa.
4: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
3: Egy európai gyakorló szemével.
4: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
3: A Himalája árnyékában. Ma 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A törvény értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Így Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 3 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása. Újdonság emellett, hogy a jövőben a bírók kezdeményezhetik a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének visszahívását. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. A szabályok szerint ez idő alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolított a tisztségéből Súlyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne leegyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁV vagy KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Mától a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Összeütközött egy villamos és egy autó Budapesten a Szent Gellér téren a Szabadsághíd lábánál. A villamos utasai nem sérültek meg, az autó vezetőjéhez azonban mentőt kellett hívni. Az időjárásról: az ország nagy részén kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos szélökésekkel. Napközben 27-33, este 18-26 fok valószínű, 10 óra múlt 4 perccel.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma jöttem be, jártam be. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a Táncház mozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.
6: Jó napot kívánok! Júliusi Jöttöm be, jártom be című műsorunkban az év eddigi adásaiból választottam részleteket két születésnap kapcsán készült műsorból. Az első a februárban elhangzott, a tavaly 70. születésnapját ünneplő török énekmondót, baglamajátékost, műfordítót Erdal Salikollut köszöntötte és bemutatta új Utitársak című lemezét. A másik az április végi adás a most július 30-án 90. születésnapját ünneplő ördöngös füzesi énekest, mesemondót, a mindig jókedvű, fáradhatatlan Hideg Anna nénit köszöntötte, aki a Fonó Budai Zene házban énekelt tavasszal. Következzen tehát először a török énekmondóval, Erdal Salikolluval készült beszélgetés részlete és az Utitársak címmel megjelent album zenéi. Jöttöm be, jártom be című műsorunkban a török énekmondóval, baglamajátékossal, műfordítóval, nem mellesleg reumatológussal, Erdal Salikolluval beszélgetek annak kapcsán, hogy tavaly decemberben jelent meg Utitársak című albuma Csőrsz Rumen István irodalomtörténész zenész kiadásában, aki zenél és énekel is a lemezen. Számos más zenész barát is elfogad.

által lehet jelen a lemezen. Az album egy nemzetközi hírű, hiteles előadó művész munkájából a Dízelítőt. Műsorát a régi zene és a népzene világából válogattuk, a 14. és 19. század közötti magyar és török költők művei énekelve hangzanak fel egykorú és mai dallamokkal. Fő kísérő hangszerük a hosszú nyakú török lant típus, a baglama, de megszólal a reneszánsz lant, a koboz, a török lafta és nej, a középkori fuvola és furuják, valamint a magyar népi cimbalom. Az elhangzó régi magyar és török versek némelyikéből ez az első felvétel. Dr. Erdál Salikollu 1955-ben született a kaukázusi Artvinban, szakmája szerint reumatológus. A törökországi amatőr néptáncmozgalomtól jutott el a tudatosan vállalt régi zenéléshez. Csak nem 35 éve, 1991 májusában érkezett Magyarországra, ahol másfél esztendeig tartózkodott orvosi továbbképzésen. Ekkor ismerkedett meg Kobzos Kis Tamással, akihez szoros barátság fűzte. Több száz alkalommal koncerteztek együtt Magyarországon és Törökországban, illetve Erdélyben. Három közös hanglemezük született ebből a barátságból. Erdál Salikollu az Isztambuli Magyar Kulturális és Baráti Társaság alapítója és elnöke, 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést, 2015-ben tiszteletbeli magyarnak választotta őt a Panoráma Világklub, 2020-ban pedig megkapta a Prokultúra Hungarika kitüntetést a magyar kultúra iránti elkötelezettségéért, a magyar-török kapcsolatok sokoldalú ápolásáért és fejlesztéséért. Munkásságát 2024-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Műfordítóként szintén jelentős életműve van. 2013-ban török nyelvre fordította Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét. Azóta csak nem 20 műfordítása jelent meg magyar nyelvből. A lemezen az ő fordításában hallhatók Vatai Ferenc és Zrínyi Miklós versrészletei. Eddig az idézet Erdál Salikollu Utitársak című albumának füzetéből, s most idézzük fel a barát Kobzos Kis Tamás emlékét, kinek az Utitárs című lemezen több műfordítása szerepel, egy Balassi Bálint verssel, három közös albumuk egyikéről.

0: török énekmondót, műfordítót, Erdál Salikollut hallják nemrégiben megjelent Utitársak című korongjáról.
1: Azt hiszem, hogy az első mondat a köszöntéséjé kell, hogy legyen, hiszen 70 éves Erdál Salikollu, és ez egy szép születésnapi ajándék, az Utitársak című album, aminek nem sokára a lemezbemutató koncertje lesz. Reumatológus, műfordító, zenész, az énekelt versek nagymestere, hogy került a magyar és török és a régi költők, a régi versek zenéjének világába?
2: Mesternek hívni talán kicsi nagy szó, de sok mestert láttam, ismertem Törökországon gyermekkoromtól, középiskolától, főleg amikor egyetemista voltam, akkor néptáncos is voltam, és ezen a hangszeren, a Bálama névű népi hangszeren, húros hangszeren játszottam, és úgy született bennem ez a vágy, hogy csináljak valamit én is. Csak 16 éves koromban vettem a kezembe ezt a hangszert, senkitől nem tanultam, csak magamból egy darabig, egy szintig az énekekhez kísérő módján. Először saját kultúrámat mélyebben, jobban megismertem. Elég jól ismerem a világ közös kultúrát, vagy világ különböző etnikus népi kultúrát, főleg Európában. Régtől fogva egybeálló, egybetartó szép kultúra, ez ritkán van, és egyike Anatóliában van. Ezt lát. És utána 35 évvel ezelőtt jutottam Budapestre orvosi továbbképzés alkalmával, és akkor nagy szerencsem az volt, hogy megboldogott barátom Kozos Kis Tamással megismerkedtünk, és azonnal kezdődött ez a magyar-török közös folyamat, mert ő is addig is érdeklődött a török zenével, ahogy mesélte, középiskolában titkosan hallgatta a török rádiót és abból a török népi énekeket. Persze jól ismerte Bartók Bélát és neki a törökországi 36-ba történt népzene hűtését is. Annak hatására sokkal jobban értéklődött a török zenével. Úgy kezdődött 91-ben a közös munkánk, útitárs létünk. Azóta több mint 100 közös koncert Magyarországon, Erdélybe, Csíkszeredai régi zenefesztiválon, Törökországon is, és 3 lemez született, és dalt, verset régi zenéből, népzenéből fordítottunk törökről magyarra, magyarról törökre. Amennyire megismertem, annyira jobban szerettem meg a magyarságot. Biztos van valami, nem akarom nagyon belelépni a vitába, hogy Ural-Altaj, vagy finn-ugor, vagy testvér, vagy szomszéd, bármi volt, nem tudom, de valami volt, hogy nagyon közelen álltunk egymáshoz, valamikor, valahol. Ez látszik mindenhol, a zenében is. Mennyire? Azt nem tudom, nem vagyok etnomuzikológus, de van valami mértékig igaz a Bartóknak. Főleg a nyelvben sok minden hasonlóság, nem csak véletlenül, hanem konkrétan vannak hasonló közös pontok, amelyeket nem látni nem lehet. Ezt vettem észre, ha nem lett volna, akkor is szerettem volna. Miért? Hát mindenki látja, hogy szép a magyar kultúra. Nagyon szép a magyar kultúra. Hálás vagyok egy emberként, világ embereként, hogy nagyon szépen tartják a magyarok ezt a kultúrát. Ez fontos, ez nem csak az övük, egy világ közös öröksége.

0: 70. születésnapját tavaly ünneplő Erdál Salikollut hallották, majd a 13. században, illetve a 14. század fordulóján élt török költő, a szufi miszticizmus kiemelkedő alakja, Yunus Emre költeményét és egy magyar népdal párhuzamát, Erdál Salikollu, Csörsz Rumen István és a Kannlár együttes előadásában. Ismét Erdál Salikollut hallják. Ezen az albumon is a 14. századtól egészen a 19. századig szerepelnek alkotók, dalok, versek. Törökországban mennyire maradtak meg a hősénekek, az elbeszélő történetek, amelyeket hangszerrel kísértek?
1: Az a különbség a nyugati világgal, hogy nálunk nagyon keményen még él a kultúra. Nem egy archívum dolga, nem egy múzeumi dolog, amikor az hősénekek vagy a legendák, az énekmondó stílusú dalokról van szó, akkor mindig azt várja az ember, hogy úgy legyen, mint az ősidőkben az hősies. Nem, a téma nem mindig hősies, hanem a téma a hit kérdése, filozófia kérdése. Például szúfi filozófia, az alevi bektási filozófia. Mert ennek a hangszernek azzal hordozott zenén a kultúrának alapja, amennyire tudom, 11. században, vagy 10. talán században, Anatóliában fejlődött, nem született. Az ősi ázsiai hagyományban már volt ennek a hangszernek, az ősének a neve kopuz. Volt két húró, volt három húros, és Anatóliában más kultúrákkal találkozott, hetitakori olyan hangszernek a képét is láthatjuk egy vázán, annyira ősi, és más kultúrákkal, más zenékkel, más makamokkal, hangsorokkal, hangnemekkel találkozott, és változott persze. De Anatóliában egy fontos, egy határozott irányba fejlődött, az pedig a akkori úgynevezett bátni, szúfi, és utána bektási nevét kapott a török törzs között, és az a hagyomány most elevenen marad fenn az anatóliai kultúrában. A téma kicsit más, mint a régi Attiláról vagy Ósz Kagánról szóló hősies énekek, de hagyomány ugyanaz.
0: Akkor ez a hangszer a baglama?
1: Igen, bálama, törökül bálama.
0: A magyar része ennek a lemeznek kiket idéz meg, mely költőket, mely kort?
1: Magyar benne a Kobzos Kis Tamással közös lemezénkből balassi énekei vannak, és Vathaj Ferenc, igen, az Isztambulról szóló versét én fordítottam törökre, és Tamástól tanultam a zenejét, és nagyon tetszett nekem azóta, 92 vagy 3-ba tanultam Tamástól, ő játszotta, én énekeltem az Hortobágydal, az imádom azt. És egy meglepetés van, 16. században, Muhibbi verse. Kicsoda volt Muhibbi? Szultán Szulejman. Ő verseket írt. Van egy verses albuma, Divánnak hívjuk, hogy több vers van benne. Abból Benedek Péri fordítása magyarra. Érzelem szultánja lettem, verses album hű szívem. Úgy kezdődik. Először van ez a török-magyar hasonló kultúra szakaszokból. Szép születésnapi ajándék nekem, Rumen István barátomnak köszönhetően megvan ez az album.

Júsi, az év eddigi Jöttömbe jártomba című műsoraiból válogató adásunkban fogadják szeretettel az ördöngös füzesi énekest, Hideg Anna nénit, aki július 30-án ünnepli 90. születésnapját.

0: Az ördöngös füzesi Hideg Anna néni énekelt, kinek jellegzetes hangját remélem sokan felismerték, hiszen Annus néni elmaradhatatlan vendége a magyarországi fesztiváloknak, koncerteknek, népzenei táboroknak, még most is 90. életévében. Bár születésnapja júliusban lesz, a Fonó Budai Zeneházban nemrégiben ünnepelték az erdélyi mezőség nótafáját, mesemondóját, a népművészet mestere címmel kitüntetett, kivételes életpályájú Hideg Istvánné született Lakatos Annát, azaz Hideg Anna nénit, aki drága becenevét a 100 éve született Kallos Zoltán népzenekutatótól kapta, hiszen Zoli bácsi sokszor járt Annus néninél és rögzítette dalait. A születésnapi koncerten, majd a táncházban, a Fonóban Annus néni szokás szerint fiatalokat megszégyenítő és kifogyhatatlan energiával, jókedvel lépett színpadra, ahol régi zenész barátai kísérték, a Jékeli Gáspár, becenevén Pikó és Horsa István vezette zenekarok, de vele együtt fújta az ördöngös füzesi dalokat énekes tanítványai közül Hajdú Kinga és Havai Viktória, no meg persze a koncert utáni táncház résztvevői.
1: Mindenhol ott van Anna néni, és nem csak énekel, hanem hajnalig mulat. 90 évesen még mindig ilyen mulatos asszonynak lenni, hogy bírja?
2: Nagyon szerettem. Én így születtem. Nagyon szeretem az éneket, a táncot, a meséket. Hát nagyon világi voltam. Nagyon szerettem a mulatságot, meg mindent. Örökké mind kíváncsiskodtam, hogy tudjam az énekeket, tudjam a meséket, tudjam a táncot, tanítsanak a nagyobb gyerekek táncolni.
1: Mikor találkozott itt ül az asztalnál Horsa István a Pityuval? Mert hogy nagyon régen kellett találkozzanak, jó néhány könyv, lemez jelent meg a közös munkájukból.
2: Hát Horsa Istvánt én imádom, egy valódi, intellektuál, lelkies férfi, és nagyon tudja a füzesit.
1: Hány dalt tanított meg Horsa Pityunak Anna néni?
2: A könyvembe 581, és a fejemből énekeltem, nem papírról. Pityu megtanulta, Pityu erősen szépen húzza.
1: Hogyha van egy dal, ami megtetszik, amit valahol hall, azt megtanulja ma is, 90 évesen?
2: Hát nem nagyon van olyan dallam, hogy én ne tudjam. Honnan? Ki? Hát nincsenek ilyen öregek, mint én. Sokkal fiatalabbak, mind meghaltak már. Akik voltak, egy kis csoport volt a faluban, mind meghaltak a táncosok. Még egy férfi és egy asszony, de betegek.
1: Most a Fonóban, bár még nincs itt a születésnap pontosan, de Anna nénit fogják ünnepelni a 90. születésnapját. Mesét fog-e mondani?
2: Itten inkább tánc lesz és ének, nem, Pityó? A mese más lapra tartozik. Oda is kell menjek, Kolozsvárról, május nem tudom hányadikán mesélni.
1: Hány mesét tud?
2: Az is van sok. 3 könyvem van már kiadva.
1: Mikor van pontosan Anna néninek a születésnapja?
2: Július 30-án. Benne állok, benne vagyok, csak még nem tötöttem be.
1: Otthon ünnepli a 90. születésnapját, vagy útközben valahova megint megy énekelni?
2: Nincs még meghívásom akkora sehova. Hát körülbelül otthon fogok lenni a családdal.
1: És tudja már a nyarat, hogy telik? Hányszor jön még ide Magyarországra? Mondta, hogy menni kell Kolozsvárra.
2: Nem tudom. Azt is mondtam, hogy még ebbe az évbe, ha nem halok meg, és még ilyen állapotban leszek, megyek, de jövőben már nem fogok menni.
1: Nem hiszem, Anna néni. Szerintem Anna néni mondott már ilyet, de kell az éneklés.
2: Benne van a véremben, mert ez értet engemet, ezek. Mert én mikor én is fekszem, mind az énekeken gondolkozok, melyik verszak, hogy következik, s az hogy volt, ezeken töltöm el a késő estéimet.
1: Az éneklés mellett táncos asszony is volt, táncolt? Tudom, hogy a férjével nagyon jól.
2: Táncosokkal táncoltam. A férjem nem volt nagy táncú ember, de nagyon szerette. A valszert, a keringőket, ezeket tudta, de a mezőségit nem. Szédült, ha forgott, nem szeretett forogni.
1: És akkor kivel lehetett táncolni? Kivel tudott táncolni igazán Anna néni?
2: János nagy táncos volt, Hajdú Ferenc, ők voltak, hát van képeim is, hogy közből vagyok, kétfelől a két legény.
1: És kik a kedves tanítványai
2: Énekelni? Hát Viki is tőlem tanult, Hajduk Inga is, Pintér Gabival is énekeltem, Csebesén Mártival is, Navratil Andrejával, akkor Kubinyi Júlcsi.
1: És mit mond nekik, hogy kell Füzesit énekelni?
2: Nem mindegy indulót, nem úgy énekeljük, hanem úgy régiesen megadni neki azt a kacskaringóit. Nem nagyok a kacskaringók, de azt meg kell adni, ahogy tanultam én az öregektől. Nagyapám volt nagy énekes, anyám részéről zengett a templom tőle. Én ráhasonlítok, mert apám nem tudott jól énekelni, anyám tudott, de nem tudott úgy, mint én. De tőle is sok éneket tanultam, édesanyámtól, ha olyan nagy énekes volt az apja. Aztán én nagyapámra hasonlítok. Szép barna férfi is volt, gyönyörű, bajuszos, megvan a képje. A Benedek Márton hangját örököltem én.
1: És ki volt az első néprajzi gyűjtő, aki felkereste Anna nénit?
2: Kalos Zoltán, akkor Kolozsvárról jött Szenikilonából, akkor még Jagamos valakinek is, de Kalos fedezett leginkább fel engemet. Ő gyermekkoromtól ismer, hát ő nem is mondta Anna, hanem Annuskának mondott engemet. Utoljára már azt mondta, hogy drága kincs vagyok, és akkor már mindenki drágának mondtak. De ő arra mondta, hogy drága kincs vagyok, hogy annyit tudok.
0: Az 1936. július 30-án született Hideg Anna nénit, a mezőség egyik utolsó nagy nótafáját és mesélőjét, számtalan film és CD szereplőjét, népzenei fesztiválok állandó, fáradhatatlan jókedvű résztvevőjét hallották, kinek Katona dalaiból szól most egy csokorra való. A Horsa Banda és Jékeli Gáspár Pikó muzsikál, énekel Horsa Borbála, Hawaii Viktória és mesterük Hideg Istvánné, született Lakatos Anna, vagy ahogy mindenki ismeri, Hideg Anna néni.

0: Jöttöm be jártomba című műsorunk utolsó beszélgetését Horsa István, Halmos Béla Vándor díjas prímással készítettem, aki 3 évtizede rögzíti, lemezen, könyvben adja közre, és természetesen muzsikálja Ördöngös Füzes és Annus néni zenei kincseit. Az ő és barátai munkájának köszönhetően jelent meg 2015-ben Annus néni dalos könyve, dalait Pikó és bandája 2000-ben kiadott albumán, és a Horsa banda Ördöngölő című 2017-ben megjelent dupla korongján énekelte Anna néni fiatal, táncházas énekesekkel együtt. Meséit, hisz Anna néni az egyik utolsó hagyományos repertoárral bíró mesemondója a mezőségnek, több kötetben Magyar Zoltán és Vida Erika dolgozta fel. Horsa Istvánt hallják.
1: Hány évtizedes, mert szerintem évtizedekről beszélhetünk, barátság, közös munka fűzi össze az életüket.
2: Ez egy 30 éves kapcsolat Annus nénivel, és nagyon érdekes, mert Fonó is most ünnepi 30 éves születésnapját, és Fonóhoz kapcsolódott a mi közös munkánk, tehát most az, hogy itt ezt a jubileumot a Fonóban ünnepeljük, ez nem véletlen.
1: Anna néni júliusban lesz 90 éves, de ilyenkor szokták azt mondani, hogy megállapíthatatlan Anna néni kora, hiszen tele van energiával. Ilyen sodrólendületű volt Anna néni mindig?
2: Pontosan, hogy ilyen volt 30 éve is, az a nagyon érdekes, amire azt szoktam mondani, hogy őket más fából faragták, vagy más anyagból vannak, mint mi, ugyanilyen fizikai állapotban is volt, szellemi állapotban is. Én sem értem, hogy ezt hogy csinálja.
1: Milyen a zenei anyag, amit ő tud? Ő azt mondta, hogy 581 néhány dalt jegyzett le, de valószínű ennél jóval többet tud.
2: Mindig azért jutnak eszébe újabb dalok is, amik nem kerültek bele a dalos könyvbe. A falu egész repertoáriát ismeri, tehát a régebbi stílusú énekektől, balladákon át, katonanótákon keresztül az új stílust, tudja a magyar nótát, tudja azt, hogy mit énekeltek a bejövő oroszok vagy németek. Tehát gyakorlatilag ő, mint egy ilyen videókamera, rögzített minden.
1: Mennyire tudatos Anna néni, mert szerintem ő köszönhetően annak is, hogy az utóbbi évtizedekben Kallós Zoltántól kezdve nagyon sok néprajzkutatóval, népzenésszel állt és áll kapcsolatban, tudatosan képviseli azokat az értékeket, amit az ő falujának, illetve vidékének zenéje képvisel.
2: Abban abszolút tudatos, hogy pontosan tudja, hogy mi milyen értékes, tehát hogy mi a régi, mi az új, mi a mondjuk úgy, hogy értéktelen. Koncertekre azért közösen szoktuk választani a dallamokat, amit azért nagyban befolyásol az ő hang fekvése, hogy mit tud kiénekelni. Érdekes lesz, majd a műsorba bejátsszuk a 33 évesen felénekelt dalait, amit Kallós Zoltán vett fel 69-ben, és ahogy lehet hallani, hogy egy csengő szoprán hangja van, és most már mélyebb lett, ugye hangszálak megereszkedtek, de abszolút tudatos is, mindent tud, hogy honnan tanulta, kitől, és az milyen stílus réteget képvisel. Úgy indult ez a kapcsolat, hogy 30 évvel ezelőtt mi nagyon szerettünk volna egy lemezt készíteni, és az Ördöngös Füzesi zenét gyakoroltuk legtöbbet. És hát ez egy nagy szerencse, hogy megismerkedtünk, és végül is az első lemezünkön, amit Pikó és bandájával készítettünk, egy eredeti hang szólal meg Annus néni személyébe. És aztán ez a munka folytatódott, és kiderült, hogy nem csak ezeket a nagy slágereket tudja ő, hanem mondta, hogy tudok ám én 120 katonanótát. Picit hitetlenkedtünk, hogy lehet ennyi éneket tudni, és aztán kezdődött egy hosszú munka, ami a gyümölcse az az Annus néni dalos könyve lett, ami gyakorlatilag az ő személyi monográfiája, amiben nem csak ezt a 120 katonanótát énekelte föl, hanem kiderült, hogy 580 éneket tud összesen. És amikor elkészült ez a monográfia, akkor úgy gondoltuk, hogy még olyan gyöngyszemek kerültek elő, olyan szép dalok, hogy ebből viszont csináljunk egy CD-t, és ekkor született az Ördöngölő dupla CD, amin magyar és román zenét is játszunk.
1: Ezen a mai estén is föllép Pikó és bandája.
2: Pikó elismert biológus kutató, több évtizede Németországban él, viszont nem hagyta abba a zenélést, és hát mondhatom azt, hogy szinte ilyen heti kapcsolatban állunk, és ő is ebben a zenei régészkedésben részt vesz, amit én csinálok, és folyamatosan egyeztetünk, hogy hogyan lehetne ezt a zenét a legjobban megtanulni, és hát éves rendszerességgel azért föllépünk, amikor Magyarországra jön, és hát úgy gondoltam, hogy ennek a jubileumnak most elengedhetetlen pontja az, hogy itt megjelenjen a Pikó és bandája is a koncerten, és így el is játszunk számokat az eredeti felállásban. Arról az első CD-ről.
1: Ha Anna néni nem énekes mester lenne, tehát falusi adatközlő, ahogy ezt a néprajz és népzenekutatók mondják, akkor szerintem lehet, hogy túlzás a kifejezés, de lehet ez sztár, vagy hát egy nagy nagyon népszerű előadó.
2: Azt hiszem, hogy a mai kifejezéssel ő egy celeb lenne, hogyha esetleg nem ezt a műfajt ápolná. Abszolút meg tud felelni ennek a szerepnek, amiben egy benne van, ennek a népzenei mozgalomnak egy ilyen sztárja mindenképpen is. Abszolút nyomdakészen tud nyilatkozni, fogalmazni, és egyébként, ami nagyon érdekes, hogy művészi vénája van. Nagyon szépen rajzolt még kiskorában, szeretett volna valamilyen művészi pályára menni. Tehát ő benne azért kódolva van ez a hihetetlen képesség. Petőfi verseket tud órákon keresztül mondani, most jelenleg is. Elképesztő fizikai és szellemi csodája szerintem a világnak.
0: Jöttöm bejártomba című műsorunkban részleteket hallottak az Erdás Alikolluval és az Ördöngös Füzesi Hideg Anna nénivel készült műsorokból. Az Erdás Alikollut 70. születésnapja alkalmából köszöntő műsorban Utitársak című albumának felvételei szóltak Anna néniről, az előző percekben pedig Horsa István prímás mesélt. Adásunkat a már többször említett Ördöngölő címmel 2017-ben megjelent dupla album felvétele zárja, mégpedig a sok nemzetiségű ördöngös füzes román lakodalmi dallamai. Énekel az 1936. július 30-án született Hideg Anna, aki drága becenevét Kallós Zoltántól kapta. A prímások Jékeli Gáspár becenevén Pikó és Horsa István, kiket Vörös Máté és Jó Bence kísér. Vasmári Anna Máriát hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A törvény értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. A miniszter szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös munkát. Karbantartás miatt ma is akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező tűzoltók tüzet már nem észleltek, az épületet átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták. A ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az erdélyi Helikon centenáriumát ünneplik a hétvégén Marosvécsen. Tegnap délelőtt kiállítás megnyitókat, könyvbemutatókat tartottak, és felavatták Kemény János író, a 100 éves folyóirat egyik alapítójának szobrát. Este irodalomtörténeti előadással és koncertekkel folytatódott az ünnepség, ma pedig képzőművészeti előadás és istentisztelet lesz. Emellett a helikoni közösség leszármazottainak kerekasztal beszélgetését is meghallgathatják az érdeklődők. Az időjárásról: az ország nagy részén süt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Délután hideg front érkezik, viharos széllökésekkel, záporokkal, zivatarokkal. Napközben 27-33, késő este 18 és 26 fok között alakulnak az értékek. 11 óra múlt, 4 perccel.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
2: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkkal jelentkezünk, melyben egy illusztris vendégünk is van. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban a többek között Jászai Mari díjjal és a Dankó Rádió operett előadói díjával is kitüntetett színművészt, igazgatót, énekest, Dolhai Attilát. Ne neves!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Örülök, hogy újra itt vagy nálunk, ugye már nem először. Hogyan telik a nyár? Még azért az elején vagyunk, de lesz-e időt pihenésre? Mert hogy igen, sok dolgod volt már az elmúlt egy évadban, és azt hiszem, hogy sok minden áll előtted is.
3: Igen, valóban elég komoly feladatot visszünk ott Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban. Ezt töltötte ki az elmúlt egy évadot, egy teljes évet gyakorlatilag, és persze azért készülünk egy kis pihenéssel is. Alig várom, hogy otthon legyek, és ne kelljen egyetlen egy kilométer sem mennem.
2: És hogy ne csörögjön a telefon annyit, gondolom, ilyenkor lenémítod, azért neked is jár egy kis intim szféra otthon a családdal.
3: Igen, azt gondolom, hogy, hogy kell töltődni, mert aztán utána újra nekiveselkedünk, hiszen a 26-os, 27-es évad elindul majd szeptemberben, és sok-sok olyan feladatot vállaltunk, és olyan előadást tervezünk a Vörösmarty Színházban, aminek remélem nagyon fog örülni a székesfehérvári közönség is.
2: Mint ahogy én gondolom, hogy már az elmúlt évadban is nyújtottatok annyi mindent, hogy biztosan örvendezve várják majd a következő etapot, de még mielőtt rátérnénk erre, most egy kicsit zenélünk, Dolhai Attila énekel itt a Dankó Rádióban. Pár perc is visszatérünk.

0: Továbbra is Dankó Extra, itt a Magyar Zene Rádiójában. Dolhai Attila a vendégem, aki pályája elején, ahogy az lenni szokott, felfedezték, színművészetire járt, musicalekben játszott, aztán jött az operett, és aztán jött egy telefon, egy nem tudom, egy lehetőség, beadtál egy pályázatot. Hogyan döntötted el azt, és mi vezetett téged arra, hogy ennyi sok szép siker főszerep játszása után te akkor most odaállsz, és azt mondod, hogy én csinálok egy olyan színházat, amiről én gondolom, hogy az úgy lesz jó.
1: Ennek sok oka van, azért nem egyetlen kiváltó oka volt valójában. Szóval eltöltöttem közel 20-25 évet az Operett Színházban, tehát ez egy elég komoly szám. És láttam jó néhány felnövekvő nemzedéket, tehetségi fiatalokat. Én magam is néztem a nagymestereket, hogy hogy is kell ezt a szakmát művelni, és hogyan örökítsük tovább az operett műfaját, a zenés színházat, hogyan tudjuk továbbadni. Mi az a közlésvágy, vagy mi az az energia, vagy mi az a öröm, amiért a néző

0: eljönnek a színházba. És amikor úgy gondoltam, hogy már túl sokat okoskodtam a rendezőknek, hogy ezt így kellene csinálni, meg úgy, mit gondolsz erről, nem akarjuk inkább így csinálni, és a vezetőimet is ezzel bosszantottam, akkor mindig így otthon készítettem egy kis jegyzetet, hogy ha egyszer esetleg eljön a pillanat, akkor én egy milyen színházat, vagy hogy kéne működni annak a színháznak, amit úgy megálmodtam. Vagy... És aztán óhatatlanul, hát ezt most hogy mondjam, szebben nem tudom szebben mondani, óhatatlanul az idő megy előre, és keresem az új szakmai kihívásokat, és egy ideje már dédelgetem ezt a gondolatot magamban, hogy megpályázok egy színházat, és azt nézegettem, hogy vajon hol van olyan társulat, hol van olyan vezetés, főleg a vezetés, akik úgy gondolják, hogy esetleg már nem vinnék tovább a színházat, és Székesfehérváron és Egerben láttam ilyen helyzetet. Engem meglehetősen frusztrál, hogyha valakit le. Tehát nem szerettem, ha valakinek úgy veszem át a munkáját, hogy ő nem szívesen hagyja ott a színházat, vagy nem. Tehát Szikora János vezette eddig a Vörösmarty Színházat, tavaly augusztus 1-től viszem én, és hogyha egy ilyen nagy múltú embertől átveszel egy csomagot, akkor azt azért gondozni is kell. És jó érzés volt azt látni, hogy Székesfehérváron működik egy színház, működik a szín művészek és a közönség közötti kapcsolat, képvisel valamit a színház, amit érdemes tovább gondozni, és azon gondolkoztam, hogy akkor vajon ezt én hogyan csinálnám másként, vagy mivel egészíteném ki, vagy hogyan lehet megőrizni és meg megújítani is valamit egyszerre.
1: Mi az, amiben meg lehet újítani egy színházat? Nyilván adott egy társulat, adott egy háttérország, jön egy új igazgató. Miben lesz, vagy lett ez más, mióta te ott vagy?
0: Hát a többieket kéne megkérdezni,
1: de azt hiszem. Nyilván de, ők másképp de. Látják, vagy másik szemszögből, de hát azért te vagy ott, és látsz rá mindenre.
0: A fővárosi színházaknak van egy jellegzetessége, hogy meg kell mutatkozni, meg kell jelölni a közönség számára, hogy én ilyen karakterű színház vagyok, hozzám ti gyertek, akik ezt a műfajt szeretik, vagy azt a műfajt. Egy vidéki városi színházban pedig sok mindent ki kell tudni szolgálni. Először ahhoz, hogy elhatározzam, vagy eldöntsem, hogy melyik irányba vinném a Vörösmartit, az először el kellett helyezni a Vörösmarty Színházat, hogy jelen pillanatban az a társulat mit képvisel. És erősen tehát dominált a színházban a megújító szándék, tehát az új útkeresés, ami egyébként egy színháznak szerintem abszolút feladata, és dominált a prózai jelenlét. És én úgy gondolom, hogy egy picit a zenés része egy kicsit elhanyagolva volt. És azt gondolom, hogy abban a részében szeretnék megújulni most a Vörösmarty Színházban, hogy miközben megtartjuk azt a nagyon erős prózai jelenlétet, és prózai előadásokat, drámát és komédiát is bemutatunk a következő évadokban. Mégis azt gondoltam, hogy a zenés műfajokat, többek között az operettet is egy kicsit szeretném jelen valóbbá tenni a Vörösmarty Színházban. Nyilván ez egyfajta változást jelent játék struktúrájában, belső dinamikájában a színháznak. A város egyelőre úgy látom, hogy ezt kedveli, ezt a fajta változást. Nyilvánvalóan, amikor beléptem a városba, akkor néhányan megállítottak a sétálutcán, hogy ugye lesz továbbra is prózai színház, és természetesen, hogy lesz, hát az egy komoly érték, amit ott képvisel a Vörösmarty ezen a téren, és miközben a másik megállítók pedig azt mondták, hogy lesz zenés, és lesz operett, és lesz musical, és valóban ez azt jelenti, hogy a város kohéziója azt kéri, hogy sokfélék legyünk. Tehát ennek a sokféleségnek szeretnénk megfelelni. A pályázatom egy nagyon korrekt, vagy nagyon, nagyon határozott, konkrét tervet tűzött ki maga elé, az, hogy a Székesfehérváron a Vörösmarty Színházból lehetőség szerint belátható időn belül nemzeti színházat tudjunk fejleszteni, vagy hozzunk létre, vagy emelkedjünk arra a színvonalra, hiszen egy koronázási városra azt hiszem megérdemelni, hogy legyen egy nemzeti színházi státuszban működő színháza. Ennek sok mindenben kell megfelelni, szükség van sok infrastruktúrális fejlesztésre, ami természetesen anyagi kérdés, és sok olyan művészi fejlesztésre, ami amit csak akkor tudunk megvalósítani, hogyha a finanszírozási oldal is rendelkezésre áll. Polgármester úr azt kérte tőlem, hogy ne akarjak az első évben megváltani a világot, hanem...
1: pedig hanem, de jó lenne.
0: De jó lenne, igen, hogy varázsvesszőmet elven, és piff, és már kész. De nem, hanem hogy először nagyon korrektül azt mondta, hogy tanuljam meg ezt az intézményt, úgyhogy az első évad valójában arról szólt, hogy mindezt, amit a Szikora János megtervezett, azt megpróbáltuk megvalósítani. 10 bemutatónk volt az elmúlt időszakban. Nagyon szép előadás számot, 420 előadást játszott a Vörös Marti Színház.
1: Úgyhogy... És mindig teltház előtt mennek ezek az előadások.
0: Igen.
1: Csodálatos.
0: Úgyhogy ebből is az látszik, hogy a székesfehérvári közönség és a régió közönsége, egyébként Budapestről is sokan járnak Székesfehérvár a színházba. Úgyhogy kedvelik a színházat, és azt remélem, hogy a következő évad, már ugye megy a bérletezés a következő évadra vonatkozóan, úgyhogy most ennek a kapujában, vagy éppen ebben a pillanatban itt tartunk, az évadot lezártuk, befejeztük, de azért
1: és
0: lesz
1: már,
0: egy...
1: És már készültük a következőre, és még a nyáron azért lesz egy-két nagy előadás. Na, a következő évadról hamarosan bővebben is beszélgetünk, de most ismét hallgassuk Dolhai Attilát a Magyar Zeneházából 2025-ből. Azután csendült fel a Helycigány című operettbetétdal, a Marica grófnőből, miután átvettem a Dankó Rádió operett előadói díját. Hát hallgassuk meg.

0: A Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Mai vendégem Dolhai Attila, színész, énekes, színházigazgató, és mert már beszélgettünk a Vörös Marti Színház működéséről, múltbéli és jövőbeli, múltbéli életéről és jövőbeli terveiről. És hát a 2026-os 27-es évad bérleteire már le lehetett csapni, és ugye arról is szó esett, hogy egy kicsit meg kell újítani magát a bemutatandó darabok miben létét műfajilag, legyen a zenés, legyen prózai, legyen musical, legyen operett, és még ki tudja, milyen ötleteid lesznek. Na de én látom azt, hogy a West Side Story is bemutatásra kerül, ráadásul a te rendezésedben.
1: Igen, a következő évadnak adtunk egy jó kis szlogent, az a címe, hogy a szenvedélyek minden árnyalatban. És ez nem véletlen, hiszen én csak szenvedélyesen tudom elképzelni a zenélést, az éneklést, a színház csinálást
0: anélkül
1: is.
0: Lehetetlen. Anélkül
1: ugye minek is csinálnánk.
0: Igen.
1: És hát valóban a zenés műfaj tekintetében két esemény lesz a Vörös Marti Színházban. Decemberben lesz egy varázslatos előadásunk, a Diótól és Egér Király musical, kimondottan ilyen családi eseménynek készül, és tavasszal pedig a West Side Story. Nekem volt néhány találkozásom a West Side Story-val, mint szereplő, és úgy gondoltam, hogy most egy kicsit megnézném a másik oldalról is. Ez egy jó lehetőség arra, hogy jönnek hozzánk színművészeti egyetemisták játszani, tehát lesznek olyan fiatal tehetségek, akiket szívesen mutatunk.
0: És akkor ők Székesfehérvári, ott mutatkoznak majd be.
1: És a székesfehérvári közönség előtt fognak bemutatkozni. Tényleg az az érzésem, hogy hát tudod, eltelt annyi idő, hogy látom a fiatalokban magamat.
0: De jó, de ez jó.
1: Bocsánat, ezt nem tudom másképp mondani. De hogy szeretném átadni azokat a lehetőségeket, amiket én kaptam. Hogy ők is megmutathassák, hogy ma 2026-ban mit gondolhatunk, vagy éppen tavasszal 27-ben mit gondolunk a West Side Story-ról, hogy mit jelent ma szerelmesnek lenni, vagy mit jelent konfliktusba kerülni a saját barátaimmal, vagy éppen egy szerelem miatt, vagy éppen azokkal, akik úgy érzik, hogy nem közéjük tartozom. Tehát, hogy ezek fontos üzenetek, akár ma is élő üzenetek. Bemutathattuk volna Shakespeare Rómeó és Júliáját, lehet, hogy azra is sor fog majd kerülni az évek során, de azt gondoltam, hogy most ugye sok más Rómeó és Júlia történet is van, zenében is ismerünk ilyet, mégis a West Side Story egy olyan klasszikus mű, amit azt gondoltam, hogy első saját évadomban szeretnék ilyen klasszikus darabokhoz nyúlni.
0: És úgy, hogy te nem veszel részt, mint szereplő ebben a darabban, hanem rendezőként jegyez majd a lexikon. Mennyiben másképp kell elgondolkodni ezen a klasszikus musicalen? Nyilván számos rendezésben, számos bemutatón, filmben, mindenhogy is láttuk már. Így játsszák Amerikában, úgy egy Romániában, vagy Ausztria, teljesen mindenhol más. Neked mik az elképzeléseid? Nyilván ne spoilerezzünk, mert gondolom számos olyan ötleted van, amit majd jó, ha akkor látunk először, de mégis miben tudod megújítani ezt a darabot?
1: Amikor gondoltam, hogy előveszük a West Side Story-t, két dolog járt a fejemben. Egyrészt, hogy Vörös Marti Színház és a székesfehérvári közönség annyira sok absztrakciót látott az elmúlt időszakban, hogy szerintem, és ez igazódik egyébként a Victoria című operettben is, hogy a klasszikus dolgoknak van most ott hiányérzete. Uh-huh. És ezt szeretném, én a West Side Story-ban egy klasszikus előadást szeretnék csinálni. Kiállításában lesz benne modern, természetesen nem fogom a 60-as évek, 40-es, 60-as évek Amerikájába helyezni ezt a történetet, de nem fogom az a Marsra helyezni a történetet, tehát, de mai lesz. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a fiatal generáció csak fiatal generációval lehet megszólítani, és szeretném a székesfehérvári fiatal generációt olyan fiatal tehetségekkel megszólítani, ami be fogja vonzani a fiatalságot a Vörös Marti Színházba, és az ő fiatal energiáikat szeretném felhasználni. Megcsináltuk nálunk a Bányavirágot, Székely Csaba Bányavirág előadását, ami abszolút egy prózai előadás, és pont az ország másik két színházában is volt ebből bemutató, és volt több kritik, aki összehasonlította a különböző előadásokat, és van, aki dicsérte azt, hogy egy más korban, akár egy ma is, nálunk egy olyan térben van helyezve, hogy tulajdonképpen nem jellemző, néhány utalás van a díszletben arra, hogy ez Székelyföldön játszódik ez a történet, de a mi előadásunk nagy többségében inkább azt jelenti, hogy a kiállításában azt jelenti, hogy akár ma is játszódik ez a történet, és nem biztos, hogy ott akár közöttünk is játszódik. Ezt valamelyik kritika pozitívan értékelte, valamelyik kritika negatívan értékelte. És nekem az az érzésem, hogy mondok egy másik példát előadásnak, az Istenek Királya előadást, amit a Székely Kriszta rendezett. Ugyanazt látjuk, ugyanazt halljuk, és mégsem ugyanazt látjuk, és mégsem ugyanazt halljuk, hanem valamilyen időtlenséget, és akár az időtlenségből adódó a maiságot is érzünk a rendezésben. Tehát én ebbe az irányba vinném a Veszelsztorit is, hogy egy időtlenné. Tehát, hogy ez ma zajlik közöttünk, és vajon a Capulet család és a Montagu család, vagy a Puerto Ricoiak és az amerikaiak vajon megtalálják-e azt a közös nevezőt, ami vagy kell hozzá ez az áldozat, amiben feláldozódnak életek és fiatal szerelmek. Hát valami ilyesmiről kell szólnia most is ennek a Veszelsztorinak. És hát gyönyörű a zene. És elképesztő klasszikus minőségek vannak.
0: Minden nézőpont kérdése. Most zenélünk újra egy kicsit, aztán rátérünk a már bemutatott Viktóriára, mert hogy az megint egy másik műfaj, és én látom, hogy milyen prózai bemutatók lesznek a következő évadban. Na de ha már a Capulet és Montagu család meg lett említve, hát akkor most jöjjön a Lehetsz király című dal, amely szervesen fűződik Dolhai Attila nevéhez is, meg persze Berezki Zoltánhoz és Mészáros Árpád Zsolthoz. Hallgassuk meg, aztán folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban.

0: csoda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió. A magyar zene rádiója.
3: Dankó Extra című műsorunk vendége ma Dolhai Attila, akivel a musical, az operett, a prózai darabok színházi világáról beszélgetünk, és persze szó esik arról, hogy hogyan lehet, vagy egyáltalán kell-e modernizálni egy-egy darabot. Én egyébként a klasszikus dolgok híve vagyok, és úgy érzem, hogy Dolhai Attila is így van ezzel. Persze haladni kell a korral, de azért maradjunk az origónál. Viktóriát megújítottátok-e valamilyen szinten, vagy ott is visszamentetek egészen a gyökerekhez?
4: Ugye a Viktóriából több előadás készült az
3: több
4: elmúlt...
3: Több szereposztásban is megy nálunk.
4: De több előadás készült belőle, több, ugye az eredetihez képest azért mi egy picit, nem is mi tulajdonképpen, Bíres Attila, aki ezt bemutatta szintén az Operett Színházban is, és aztán később Miskolcon, az ő szövegkönyvét használtuk, az ő engedélyével természetesen. Mi annyiban frissítettünk, amennyiben a színészeknek erre igényük volt, hogy önmaguk, tehát a saját, ne azt játsszák, amit a Szendi Szíri és a Peller Kalesz a Budapesti Operett Színházban, vagy Miskolcon a többiek, hanem amitől ők ezt sajátjuknak érezhetik. Tehát egy-egy olyan poén van benne, ami az övéké, amit úgy érzik, hogy ez számukra hozzájuk kötődik ez a szerep. Uh-huh. És ezt rendezőként szerintem meg kellett, hogy engedjem. De alapvetően a történet vázához nem nyúltunk hozzá. Béres Attila átszerkesztette valamelyest, de tulajdonképpen annyit történt, hogy a Liasszán néhány dala átkerült a Jancsihoz és a Rikethez, tehát ugye ebben két táncos komikus páros van, amik fergetegessé teszik ezt az előadást, és lehetőséget adnak minden pillanatban a nevetésre, hogy aztán a következő pillanatban igen komolyra forduljon a téma, hogy akkor Viktória mit dönt az ebben a szerelemben, vagy akkor a békében élő, házasságban élő Viktóriának előkerül a már eltemetett, halottnak gondolt fiatalkori vagy ifjúkori szerelme, és hát ebből adódik az ő konfliktus, az ő kálváriája, hogy mit áldoz, beáldoz, a becsület számít. Ez nagyon fontos kérdéseket feszeget az előadás egyébként, a nőiséget, a hűséget, a kihez vagyok hű, az elvekhez, a szerelemhez, a eltemettem, nem temettem, mit kezdek ezzel a dologgal. És van, közben látunk két férfit, két nemes férfit, akik tulajdonképpen megküzdenek ezért a kézért, ezért a szerelemért. Mindenki a saját módján, és valakinek végül ezt el kell engedni. És közben pedig hát a Honvéd bandától kezdve a Mauzig, ha már, és hát hogyha japán zenét említünk, tehát ugye azért ez egy nagyon fontos, tulajdonképpen zenetörténetileg is egy izgalmas előadás, hiszen nem csak a klasszikus operettet halljuk benne, hanem már benne van a jazz, benne van a Ábrahám Pálnak az a fantáziája, ami a kor alkotóját izgatta, hogy akkor a japán zene vagy a kínai zene hogy jelenik meg ebben a történetben, és ebben hogy lehet egy egységet kovácsolni. Zenéleg is nagyon izgalmas, érdekes, azt mondta Trukán Péter, aki egyébként John Calight-ot játssza ebben az előadásban, hogy elkezdtük a próbát, és egy kicsit bosszankodott, hogy miért ezt a Viktóriát vetted elő, Attila, mit akarsz ezzel? És akkor egyszer csak egyik próba előtt odajött hozzám, de képzeld, beszélgettem egy rendező kollégával, és azt mondta, a Viktóriát mutatjátok be, ez egy nagyon jó darab. És elhitte ettől a doktor a Péter, és átfordult a próbán, és elkezdte élvezni azokat a játékokat, amit a próza enged. És nagyon jól esik ezt hallani egy ilyen nagy múltú szakmai embertől, hogy ez egy jó sikerült előadás, és hívom a családomat, és nézzék.
3: Most az egyik főszereplőt hallgassuk, Fischl Mónikát, aki szintén Dankó Rádió zenei díjas. Nem forog már Dorosmán az öreg szélmalom, szól a Viktória című nagy operettből itt a Dankó Rádióban. Hallgassuk Fischl Mónikát.

0: Itt a Dankó Rádióban továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják. Vendégem még mindig Dolhai Attila. Egészen a déli harangszóig számítunk az önök figyelmére, hiszen remek témánk van, a színház. Musical, operett és próza, minden, ami szemszájnak ingere, nem csak itt Budapesten, hanem természetesen a vidéki színházakban is kiváló rendezéseket és bemutatókat láthat a közönség, és hát a Székesfehérvári Vörösmarty Színház ebben is megújult, és azt hiszem, hogy elég előremutató és biztató az, hogy mennyi minden újdonság kerül majd a fehérvári színpadra. Ugye beszéltük már a Viktóriát, szó esett musicalről, na de a prózai darabok mellett sem menjünk el. Őseink, elődeink, Cillei és a Hunyadiak című prózai darab is bemutatásra kerül. Miért pont erre esett a választás? Van esetleg valami évforduló, vagy mi volt az indok, hogy ezt vegyük fel és mutassuk be?
1: Három indok volt. Az egyik indok az volt, hogy Vörösmarty darabot szerettem volna bemutatni az első saját évadomban, és a Csongor és Tündét nagyon gyakran ülök elő, és úgy gondoltam, hogy egy olyan darabot válasszunk, ami kicsit mélyebbre nyúl. A másik indok az pedig az volt, hogy egy olyan veretes, hogy ha már Vörösmarty, akkor olyan veretes szövegű és prózát találjunk, ami igazán színészileg is kihívás, és alkotóilag is egy kihívás, és a harmadik pedig az, hogy elég aktívan benne van a köztudatban a Hunyadi téma. Uh-huh. És az is volt egy szempont, hogy egy olyan darabot választunk a koronázási városban, amik történelmileg kapcsolható Székesfehérvárhoz. Így a Hunyadi Cillei és a Hunyadiak nem feltétlenül, de maga a koronázó városhoz, a királysághoz, a királyság megőrzéséhez egy hatalmi párbaj, az mindig ad lehetőséget arról, hogy erről beszélgessünk. És hát nem mellesleg lehet, hogy segítünk a következő egységi tételhez. Ez most csak így zárójelbe teszem. De hogy, és annak a megértéséhez, vagy elmélyítéséhez. Tehát ezek voltak a fő indokok, és hát ez egy nagy vállalás, hiszen majdnem az egész társulat szerepel ebben az előadásban, amit Rusznyán Gábor rendez.
0: Ilyen nagy kontingens kell hozzá?
1: Igen, igen, elég sok szereplős. Uh-huh. És ez lesz az első saját évadomnak az első bemutatója. Uh-huh. És azt gondoltam, hogy tegyük fel a lécet jó magasra, hogy hadd szóljon, és a prózai részben pedig azt gondoltam, hogy szerettem volna, hogy ez egy klasszikus évad legyen. Ezért kellett a Hunyadi, uh-huh. ezért kellett a West Side, ezért kellett az Ibsen, a építőmester, amiben majd Gáspár Sándor játssza a főszerepet. És hát közben azért a komikum mellett sem mehetünk el. Szóval, hogy elég sok színű lesz az évadunk, és közben, ha már zenéről ennyit beszélgetünk, akkor azt is el kell mondanom, hogy nagyon nagy élmény volt végigmenedzselni az elmúlt egy évet. Sirályt játszottunk, amiben csodálatosakat játszanak a kollégák. Bányavirágot játszottunk, amiben fantasztikusakat, Revizort játszottunk. Ezeket az előadásokat visszük át a következő évadban. Azért fontosnak tartom elmondani. És azt a küldetést azért ne felejtsük el, hogy miközben klasszikusokat játszunk, és nagyokat, azért a színészeknek a vágyait is érdemes kielégíteni. Így, hogy lesz egy Mindent Éváról című előadásunk, ami a nőről, vagy épp a művészről fog mesélni, amiben tulajdonképpen az érkező generációk hogyan váltják egymást, olyan méltóak tudunk-e lenni, meg tudunk-e újulni az új élethelyzetünkben. Ezeket a kérdéseket fogjuk feszegetni. Ez egy kicsit nyilván a én helyzetemről is szól, meg mindazokéről, akik új pozícióba kerülnek egy ilyen változás kapcsán.
0: Adódik a kérdés, hogy te emellett, hogy ugye szervezed a fehérvári Vörösmarty Színház életét, fellépéseket hogyan tudsz vállalni? Hogyan fér ez bele? Mert én azt gondolom, hogy egy vérbeli, igazi művészember vagy. Tehát akinek a lételeme az, hogy színpadon legyen, és énekeljen, és ott álljon több ezer ember előtt, akár is szórakoztasson, könnyeket fakasszon. Szóval, hogy lehet ezt összeegyeztetni?
1: Nehezen. Az elmúlt évadban...
0: Mert szerintem ez az egyik legnagyobb feladat ebben.
1: Igen, az elmúlt évadban gyakorlatilag még sok olyan kötelezettségem volt, ami azért próbára tette a szervezési készségemet és a az idegrendszeremet, de nagyon nagy élmények voltak azért a Zolinak, a Benecki Zoltának az 50. koncertje, a Fischl Mórikával eltöltött olyan gálakoncertek, ami őt kísérte, tehát az ő életútját, vagy az ő munkásságát hivatott bemutatni, az is egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Jó érzés volt átvenni Dankó díjat. Tehát igen, ezek mind-mind jelzések is, és élmények is, és persze jó érzés az Operett Színházban a színpadon állni, és elénekelni egy Jekyllt, vagy egy Monte Cristo grófját. Azért azt el kell mondanom, hogy ez nem volt egy könnyű évad. A következő évadban kevesebb ilyen feladatot fogok vállalni. Azért, hogy egyszer csak a székesfehérvári vállalásomat teljesítenem kell úgy, hogy egy kicsit jobban szeretnék odafigyelni, oda koncentrálni. Ezzel együtt most nem tervezek különösebb nagy feladatot az előttem álló évadban, tehát énekesi vagy színészi feladatot magam számára. A Viktóriát azt szeretném, hogyha jövőre is játszanánk, és ott természetesen Székesfehérvári Vörös Marti Színházban is szerepelek majd. És aztán majd meglátjuk, nagy döntéseket nem hozok az életemben erre vonatkozólag, de ez a szándék, ez az irány, és aztán majd, ha az élet megajándékoz valamivel, akkor azt mérlegeljük, és vagy elfogadjuk, vagy elfogadjuk.
0: Elfogadjuk. Most hallgassuk Dolhai Attilát Janza Kata oldalán, illetve fordítva. Most hallgassuk Janza Katát Dolhai Attila oldalán, Cintányéros Cudar Virág szól most itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zeneházából 2025. decemberéből. Aztán visszajövünk, de már csak egy pár percre.

0: Itt a Dankó Extrában pár perc múlva véget ér műsorunk, jön a déli harangszó. Dulhai Attila a vendégem, és sosem engedek el úgy senkit, hogy ne kérjen meg arra, hogyha lenne itt egy kis időkapszula, egy nem tudom, egy kódex, amiben beleírhatsz, bármit befalazzuk, 50-100 év múlva előveszik, akkor milyen gondolatokat hagynál itt a világnak most éppen ma, ezen a napon, amikor veszük fel ezt az adást. Mi lenne az útravalód? Aztán majd egy év múlva jössz, tehát teljesen más lesz. De ma mit mondanál az utókornak?
1: Hogy béküljenek ki önmagukkal, meg a mellettük élő emberekkel. Képesek legyenek elfogadni azt, amiben vannak. Nem feltétlenül kell minden áron kiforgatni a világot a sarkából. Forog az magától is. Hogy emberségesek legyenek másokkal. Megáll annyira, amennyire ők azt szeretnék, hogyha velük azok lennének. Örüljenek a változásnak, de ne akarjanak mindent feláldozni érte. Azt hiszem, a elfogadás a legnehezebb. Tehát annak az elfogadása, tudod, ez egy jó cselgőbongó dolog, hogy az elfogadás. Sok mindent el kell fogadnunk. Néha a legszűkebb minket érintő környezetet nem tudjuk elfogadni. Olyannak, amilyen. A létezés öröme is öröm. Hogy és alkossanak, szeressenek alkotni. Szenvedéllyel éljék az életüket.
0: Hát köszönöm a gondolataidat. Remek volt ez így a mai beszélgetés végére. Én nagyon sok sikert kívánok neked, nektek, az egész társulatnak. Örülök, hogy találkoztunk, és kitartást kívánok neked. Köszönöm ez a nemes szépen feladathoz, és vigyázz magadra, pihenj, bográcsozzál, grillezzetek, sétáltasd a kutyát, legyél a családoddal, és kapcsolj ki, mert mindenkire ráfér, és mindenki megérdemli a pihenést.
1: Köszönöm szépen, szép nyarat mindannyiuknak.
0: Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. A Dankó Extra vendége Dolhai Attila volt. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ha tehetik, akkor hallgassanak továbbra is minket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársam Fóti Tamás nevében is. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a 25 kilovoltos felső vezeték miatt életveszélyes a vonat tetejére mászni. Kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek éjszaka a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megálló helyen, közölte a BKV. Mint írták, egy 56-os KAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsiszínbe tartó kombinónak, amely az egyes vonalról tért vissza. A kombinón utazó két utas nem sérült meg, a KAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett, 5 kórházba vitték. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mondrucó Kornél. A rendezőt a megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-éig több magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Az időjárásról: az ország nagy részén süt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Délután hideg front érkezik viharos szélökésekkel, záporokkal, zivatarokkal. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű, délmúlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
4: Megtanultam, soká bír fennmaradni a hajó törött is egy deszkaszálon. Reményik Sándor költő soraival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 19-én vasárnap is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is Lukács Anita a Budapesti Operett Színház művésze dalol. Az egyik legismertebb csárdást halljuk. Az a szép, akinek a szeme kék címmel. Majd édesanya énekel fiával, azaz Kosári Judit Kosár Szabolcsal. A Hajátok cigányok című klasszikus magyar nóta a csendül fel hamarosan itt a Magyar Zene Rádiójában. Kellemes időtöltést kívánok!

A többek között Kossuth Díjjal is kitüntetett opera énekesnőm, Kalmár Magda szívügye a magyar nóta műfaja, persze az operett mellett. Most Sárközi Béla zenekarával Szirmai László szerzeményét adja elő, Egyszer talán eszedbe jut címmel, aztán Tolnai András, Cselényi József és Vörös Sári felvételeivel folytatjuk a sort. A Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgót követően az Alma a fa alatt, a Búzaföldön dűlő úton megy a lány, és az Ezért a legényért című magyar nótákat halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

engemascos serrete mi de sogno engem jolas engem pesa pesa sora serrete moyanyat mit de hetegro engematkos engem pesa pesa sora put serrete moyanyat mit.

0: Gyerekkoromban nagyon sokat találkoztam Aracki Lászlóval, és láttam őt színpadon. Mindig elképedve figyeltem, milyen nagyszerűen bánik az ő közönségével. Aracki László esetenként nem csak saját slágereit adta elő, hanem magyar nótákat is énekelt, mint például a Thália Színház mikroszínpadán 10 évvel ezelőtt. Ekkor a Megszökött a feleségem című dalt is előadta Olá Kálmán és Olá Albert zenekarával. Hát idézzük fel ezeket a perceket most itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban.
1: A feleségem kutya legyen a sajt.

A legendás Lakatos dinasztia egyik legfényesebb csillaga, Lakatos Sándor muzsikál most a folytatásban a Magyar Rádió Népi Zenekarát vezeti egy 1954-es rádiófelvételen. Lavotta János első magyar körtáncát halljuk.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix, a folytatásban már Máté Ottiliát halljuk, amint a Liszt díjas és a Dankó Rádió cigányzenei díjával kitüntetett primás és zenekara a Keresek egy álmot című hallgatót kíséri, majd Győri Szabó József előadásában a Balaton tükrén táncot jár a szél című magyar nóta csendül fel, ezt követően két csárdás is helyet kap. Zalatót Erzsébet és Solti Károly előadásában a Fogadásom tiltja szeretni című klasszikus magyar nótát halljuk, majd Gál Gabriella a Molnár csárdással zárja a sort.

Egyházi Géza musical és operett színész Balázs Tamással és zenekarával Bonyhádi Dankó Klub előadásunkon lépett fel. Legnagyobb örömünkre magyar nótát is énekelt az ismert operett slágerek mellett, mint például A nótás kedvű volt az apám című hallgatót Fejes Imre és Verebes Károly tollából. Hát hallgassuk meg, itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Egyházi Géza énekel.

A Kisközponti Művész Együttes Rajkó zenekarát a folytatásban Lendvai Csócsi József prímás vezeti. A felvételre 1974-ben került sor, Farkas Gyula szerzeménye szól, Muzsikáló havasok címmel.

Már csak egyetlen énekes összeállításra maradt időnk adásunk első részének utolsó perceiben, adásunk első részének vége felé kanyarodva. Úgy gondoltam, hogy ma népdalcsokrokkal is díszítem az összeállítást, úgyhogy most Palóc, majd vajdasági népdalokat hallunk. Talabér Erzsébet után Urbán Katalin és Bojtor Imre énekel.

Lakatos Miklós és a zenekar a Muzsikál adásunk első részének utolsó perceiben, de persze folytatjuk műsorunkat a hírek után, 13 óra után 4 perccel.

0: Műsor ajánló.
1: Ez az ember tenkes kapitány.
2: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
3: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
4: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
5: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsor ajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot, több rakétaalkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találatért egy úszódalut az Azovi-tengeren. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. A műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában, egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Idehaza az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kórtárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egyhetes megmérettetésen 92 ország több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a budapesti Elte Apáczai Gimnázium, valamint a győri Cuczor Gergely Gimnázium tanulója. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a 25 kilovoltos felső vezeték miatt életveszélyes a vonat tetejére mászni. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak. Végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára. Az időjárásról délután északnyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. A szél helyenként megerősödhet. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26 és 31 fok között alakulnak az értékek. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk, 1 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
7: Nagy szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Ahogyan azt elmondta előttem Revicki Gábor színművész úr is, szeretett csatornánk hangja. Tartsanak velünk még egészen két óráig, hiszen a Szólj-szólj csalogány és a Sárgul már a kukoricaszár című csárdás is felcsendül. Egészen pontosan már is Kis Károly és Domoszlai Sándor előadásában. Jó rádiózást!

0: szaszár, szüretutára imásére szűk mindvár. Itt van a nap legszebb lánya, legfeglalos csomagánya, vészket raknék véledén. Sárgul már a kukoricaszár, szüretutára imásére szűk mindvár.
1: Várj egy kicsit, Fecske Madár, Vidovenyec János és Bende Tibor közös szerzeményét Farkas Rozika adja elő Johann János zenekarának kíséretével. Aztán Gyulai Erzsébet, az Itt a tavasz, azt álmodtam az éjjel című dallal érkezik sajnos már csak képzeletbeli színpadunkra, majd a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, és a Hallod-e nótás füttyös Szép Madár című csárdást Bányai Márton és Kalina Enikő adja elő.

Miskolci Balogh Zoltán zenekarát Nyisztor Mihály, az erdélyi híres prímás is vezette egyik korábbi előadásunkon. A Csak te kell lesz a szívemnek című nótával indul az Asztali Muzsika itt a Dankó Rádióban.

És most, kedves hallgatóink, itt a Magyar Zene Rádiójában kertek, balkonládák egyik égkövéről, a muskátli virágáról szól a dal. Gáspár Anit, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri.

a Rácz-Pali hegedűje búsan szól. Így emlékezett ezzel a dallal minden idők egyik legnagyobb prímására, Dankó Pista barátjával, Pósa Lajossal, hiszen a két utóbbi géniusz írta meg a soron következő nótát. Pataki István előadásában halljuk ifjabb Sánta Ferenc zenekarának kíséretével, majd Somogyi Erika, Kós Éva és Szentendrei Klára rádió felvételeivel megyünk tovább. Az Este van, én pedig várok rád című andalgó után a Vásárhelyi híres promenádon és a Rózsakertben, hogyha járok című csárdást halljuk.

Bartók Béla Román Népi Táncok című összeállítását most a világhírű Rajkó zenekar adja elő. Fogadják jó szívvel!

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is Mészáros Adélt és Bohács Istvánt halljuk. Az úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna, és a Nemzörög a haraszt című csárdással megyünk tovább. Énekeljék velünk együtt ezeket a népszerű klasszikus magyar nótákat.

Bárány Pál László, Zentai Anna, Nógrádi Tóth István és Reményi Sándor énekel vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállításában. A Szeretnélek újra rózsák között látni, a hűvösebb van már, ősz kezd lenni, az Itt az idő, házasodom nem sokára, és a Minek a szőke, én nékem című magyar népies műdalokat halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, míg a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, míg a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Nem vagyok én olyan nagyon otthon ülő fajta, nem is leszek ilyen módon egy asszonynak rabja. Meg nős

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunk idejébe. Egy remek gordonka muzsikával búcsúzom önöktől mára. Jáger Balázs János és kis együttese játszik. Köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Bízom benne, jól telik a hétvégéjük, és a folytatásban is velünk maradnak. 2-től 5-ig Gázoltánnal szívküldi szívnek szívesen, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. A mikrofonnál Illés Anna köszönti önöket. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot, több rakétaalkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán 2 orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találatért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Ismét iráni célpontokat támadta a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, sok épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a Föld legaktívabb szeizmikus övezete. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apáczai gimnázium, valamint a győri Czuczor Gergely gimnázium tanulója. Délután észak-nyugat felől hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés. Éjszaka 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Töltsék velünk a következő remeknek ígérkező 3 órát. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk üzeneteiket. Ma az Emiliákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 19-én születtek, Isten éltesse őket. Kőszegéné Terike kérte az első dalt, melyet Jenei Gábor énekel, kísér Baranyai István zenekara, Egy cica, két cica.
4: Egy cica,

0: zica, pizica, sászica, jaj, ő megfogta az ici pici egeret.
1: 48. születésnapját ünnepli Komarócon Schwab József. A további évekhez erőt, egészséget, Isten áldását kérik szülei és három testvére családjukkal együtt. Harangozó terének el, minden ember boldog akar lenni.

Szűcsné Marika édesanyjának és édesapjának kérte a következő nótát Bihar Nagybajomból, Várnai Adrián, Tifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Tagadom, tagadom.

0: vízből.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Jó napot kívánok, Marika vagyok. Szegeden Sipka Ferenc néibaja ünnepli születésnapját. Ebből az alkalomból szeretném őt köszönteni, jó egészséget, sok örömet, boldogságot és hosszú boldog életet kívánok Marika és családja Csanytelekről. A szám, amit kérek, domboldalon áll egy magas nyárfa. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a hívását, Isten éltesse az ünnepeltet. Szalai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Domboldalon áll egy magas nyárfa.

0: szeretet.
1: Leányfaluról Hamza Gáborné kérte a következő dalt. Bilicsi Tivadar nótázik, Kőkút, Kerekeskút.
2: Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegyenyefa van az udvarában, sudár jegyenyefa rám majd.

szemei rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce szárája főzre, gyere babám, ülj ide az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem. De ha nem ülsz, az

0: vele aina sopjaaton. Ja Einot puristeläkiläsen agaaton. Tämä chokit vele aina sopjaaton.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom. A komámmal szökött meg hely, csak a komámat sajnálom. Egy bokorból néztem iket, amikor elindultak a nagy útról.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Varóné Emikének névnapja alkalmából testvére küldi a következő dalt sok szeretettel. Hajtman Léviát Jónás Géza zenekara kíséri, Kék a kökény recece.

Tiszaszülősön Jenes Lajosné Jutka drága férjére halálának második évfordulója alkalmából emlékezik szeretettel. A Kolor együttest halljuk, Féltelek.

Sok szeretettel köszönti Bakonszegen Tóth Imrénét névnapi alkalmából férje Imre, fiai Imre és Tibor és az unokák. Soltvadkerten Schuller Istvánnénak születésnapi alkalmából sok erőt, egészséget kíván családja. Buk Tibort Johann János zenekara kíséri, az én anyámnak nincs sejem ruhája.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Bogyainé Erzsébet szólnakról, Benedekfi Katalintól kért egy dalt, Kísér Balázs József zenekara, Perdül a lábam.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 95 éve alapított Szegedi Szabadtéri Játékokról emlékezünk meg. Máig nagyon nagy sikerű rendezvény ez, az ország minden tájáról és külföldről is érkeznek a nézők. Olyan felvételekből válogatunk, amelyek a szegedi színpadon is sokszor nagy sikerrel elhangzottak. Oswald Marika és Csere László énekel, Te rongyos élet.
1: Zajj ne, üss kicsi lány, ide süss, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Na nézd csak rám, ilyen férfi babán, bizony nem terem citromfán. Ilyen férfiak roppant rá.

Szentendrén Hubáné Emikének, római fürdőn Cumb Frigyesnek névnapja alkalmából sok szeretettel kíván minden jót Torda Sándor és Terike Szentendréről. Csáki Tibor énekel, Hargitai Fecskemadár.

0: Petrovszky Sándorné Nagy Kanizsáról Bokor Jánostól kért egy nótát, kísér Lakatos Miklós zenekara. Esik eső csendesen.
1: Esik eső csendesen.

leszel. Mézes Lajosné sógorának küldi a következő nótát Tapolcára. Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri. Nem házasodom meg soha.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, drága jó testvéremnek küldeném a dalt Debrecenbe, két nővére, nagyon sok boldog születésnapot, jó egészséget kívánva, küldjük neki a dalt. Virágeső hújjon reád. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet Korda György énekel.

Szekeresné Irénke Pákozdról, Németh Marikától kért egy nótát, kísér Lakatos Sándor zenekara, Csárdás kis kalapot veszek.

Bodnárné Incike Nyírmeggyesről férjének küldi a következő dalt. Szász Katit Berki Péter zenekara kíséri, vallomásra küldöm a szívemet.

Hegyvári Né Kati öccsének küldi a következő nótát sok szeretettel Máté Szalkára, Mészáros János Eleket ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Nékem olyan asszony kell.

0: Nyilas Néterike Kiskonlasz házáról kérte egyik legkedvesebb nótáját, Bétót Magdát, Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri, Rámás csizmát visel a babám.
1: Rámás csizmát visel a babám.

Rádiné Emíliának, kedves testvérének kíván boldog névnapot, Zoltán Debrecenből. Szekeres Adrien énekel, kell, hogy várja.

Zselovszky Lászlóné édesapja kedves nótáját kérte Miskolcról, Pere Jánost Balog Albert zenekara kíséri, ott, ahol a Maros vize messze földön kanyarog.

Cepesiné Emikének barátnőjének hajdúböszörménybe névnapja alkalmából küldett slágert a Dollyról Katalin. Végleg a szívügyem maradtál.

Újabb nagyszerű dalokkal folytatjuk a hírek után. Elhangzik majd a Vén csavargó szívemen, a Megsárgul a levél szeptembernek végén, és az Éjszakák és nappalok című sláger is. Most a Fővárosi Operett Színház zenekara játszik.

0: Műsor ajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos! Ó, magyarul!
8: A nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása más okból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor miniszter. A tárcavezető hozzátette, az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diák Tanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenét a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre, a Szabadság térre. Kocsiszínbetartó villamosok ütköztek éjszaka a 11. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megálló helyen, közölte a BKV. Azt írták, egy 56-os KAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsiszínbetartó kombinónak, amely az 1-es vonalról tért vissza. A kombinón utazó 2 utas nem sérült meg, a KAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett, őt kórházba vitték. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Végül a várható időjárásról. Délután északnyugat felől hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 26-31 fok lesz.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
11: Ismét köszöntöm hallgatóinkat itt a Kívánság műsorban. Gyurcsik Lászlóné Nyíregyházán szeretné meghallgatni Melis Györgytől a következő dalt. Lakatos Sándor zenekara kíséri, Hallod Rózsám Katika.

Békés megyében Gábor telepen Sovány Attilát 60. születésnapján szeretettel köszöntik, és jó egészséget, sok jót kívánnak keresztszülei Julika és Jóska. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

Szeretném köszönteni szerelmemet születésnapja alkalmából, kívánok jó egészséget, s hogy minden kívánsága teljesüljön, írta Jutka Lentiből. Szabó Szilvia énekel, irigyelik, hogy én téged szeretlek.

0: jönnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném köszönteni legkisebb gyermekemet, Őri János Minajba. 64. születésnapja alkalmából. Kívánunk neki erőt, egészséget, boldogságot, felesége Katica, sógora István, fiai, unokái, nővérei nevében is édesanyja. A dal Farkas Rozikától születésnapi köszöntő. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, Isten éltesse az ünnepeltet. Farkas Rozikát Johann János zenekara kíséri.

Édesanyjának, Harsányiné Irénkének nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt Szilvia, Tiboldi Máriát és Farkas Bálintot Szalai Antal zenekara kíséri. Piros, piros,

a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Ivanovics Pálnak hívízre, nővére küldi kedvenc nótáját sok szeretettel, Egri Józsefet Baranyai István zenekara kíséri, Náda házam teteje.

Sűsápon Szücsi Flórának 13. születésnapi alkalmából erőt, egészséget, szép nyári szünetet kíván Tualmásról Jakab mama és papa. Csézi énekel, mama.

Udvari Béláné Eggerszalókról kérte egyik kedvenc nótáját, 60-i kis gyöngyét Lakatos Mihály zenekara kíséri, Kukorica csalán.

0: szívem a párját megtalálja.
1: Püspökladányban Szilágyi Józsefné Rózsikának nagyon boldog 80. születésnapot kívánunk, s jó erőt, egészséget kedves családjával együtt üzenik testvérei. Gál Gabriellát Szalai Antal zenekara kíséri, megsárgul a levél szeptembernek végén.

Most a Magyaróvárról Eszenyi Sándorné kérte a következő nótát, melyet Kolossiák Gyula énekel, Viola Virágos utcában.

volt beszédes, mikor a kis édest átfogtam, pont ilyen kis lányról álmodtam.

Kamarásné Zsuzsa testvéreinek küldi a következő nótát Szombathelyre, Jákó Verát, Szalay Antal zenekara kíséri, üssek ő, én nem törődöm a világgal.

Kedves hallgatóink, a Szegedi Szabadtéri Játékok 95. születésnapja alkalmából olyan művekből válogatunk, amelyek ezen a színpadon is nagy sikerrel hangzottak el. Most Janza Kata és Sasvári Sándor énekel az Elizabethből, Az már nem én lennék.

Fazekas Miklósnénak lánya küldi a következő nótát, sok szeretettel Sárvárra. Újvári Marikát Balázs Tamás zenekara kíséri. Édesanyám, kedves anyám, csak az a kérésem. Édesanyám!

szívküldi szívnek szívesen, kívánságműsorunkat hallják. Ambrus Józsefné Nándudvaron szeretné meghallgatni a következő nótát, Barabás Izoldát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Van már kis szék.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, én Hellingerné vagyok Budapesten. Szeretnék kérni saját részemre azt a számot, hogy Hargit ajánlakom én. Köszönöm szépen.
2: Szeretettel küldjük adat, Tamás Gábor énekel.

Bodóné Marika Békés Csabáról kérte a következő népszerű nótát, ezúttal Csík Józseftől, befordultam a konyhára.

Hites Károlynénak Sopronba nővére küldi. Nagyon sok szeretettel a következő nótát. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Rózsabokor a domboldalon.

Pásztorné Zsuzsa kérte Csongrádról a következő dalt. Besenyei Ferenc énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara. Mindig mondtam, veszedelmes a lány.

0: Les que t'hem trobat, vos dit, vas a xou. Isten tu jo, jo que no t'has locat, et ser de xoc. Veuràs que t'hem trobat, vos dit, vas a xou.
1: Császár Andrea édesapjának küldi a következő nótát Tisza Lucra. Balogh Tímeát Jónás Géza zenekara kíséri. Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

testvérének, Tarné Emiliának nagyon sok szeretettel küldi a következő örökzöldslágert, Ágnes. Szécsi Pál énekel, Éjszakák és nappalok.

Édesanyjának, Kaszás Istvánnénak, Esztergombat nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt János. Rigó Mónikát Baranyai István zenekara kíséri. Jegenyefán fészket rak a csóka.

Hanadiné Lívia, Máté Szalkáról kérte a következő nótát. Gergely Annát, Búra Kovács Andor zenekara kíséri, ha az uram kacsingat a menyecskékre.

Kati nevű hallgatón Komáromból kérte a következő dalt. Sonyovszky Szilvia és Szilágyi Tibor énekel, kísér a Stúdió 11, 7x7 az majdnem 50.

dalcímek műsorunk következő órájából. Vándor felhők fenn az égen, még egy éjszaka, angyalföldi pálmafák. Tartsanak velünk a hírek után is. Most Dobsa Sándor és a Stúdió 11 játszik.

0: műsorajánló.
1: Ez az ember tenkes kapitány.
2: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
3: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
4: Ne izgalj, tárulj csak holnap itt tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
5: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 17-en megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot, több rakétaalkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további négy alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása más okból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről a közlekedési miniszter beszélt Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonat befolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftverfrissítést kell végezni. Hozzátette, a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítéséért az Európa Tanács főtitkára. Alain Berset a labdarúgó világbajnokság befejezése után arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre, a Szabadság térre. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, jelenleg a Dunántúl és a középső országrész északi tájain van érvényben riasztás a várható, heves széllel kísért záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható. Hajnalban 15-20, napközben 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Szívködi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Zsámbékról Békési Istvánné a Hegedűs a háztetőn című musicalből kérte a Bordalt, az előadók Németh Attila, Laki Péter és Pálfalvi Attila, Ha fáj, ha bánt az élet.
8: Ha fáj, csak így áll, és elszáll a gond.
9: Tisztelt, mint

Békési Miklósné kisújszállásról kérte a következő nótát, Mészáros Andrást ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Élet, élet, betyár élet.

0: Ezt írta a hallgatónk. 1973. július 21-én kötöttünk házasságot férjemmel, sajnos ő már 14 éve az angyalok között van. Az 53. évfordulón fájó szívvel emlékezem rá, és az együtt töltött évekre. Szeretném meghallgatni a Vándorfelhők fenn az égen című nótát, üdvözlettel Kis Sebestyénné. Tarnai Kis Lászlót Johann János zenekara kíséri.
1: Hogy vándorfelhők fenn az égen, ha majd egyszer kis

Mátyók Istvánné férjét szeretné meglepni a következő nótával szentesen. Szigeti Esztert Lakatos Miklós zenekara kíséri, Csendül a nóta.

Seifert Istvánné pirisvörösvári hallgatónk Sánta Zsoltól szeretne egy nótát meghallgatni, kísér Tordai Zoltán zenekara, a Cigányok sátora.

0: 잘 되네요.
1: Szívkő szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Szeretnék kérni, a születésnapom lesz hétvégén, és egy szép számot szeretnék magamnak kérni. Még egy éjszaka azt a számot. És üdvözlöm a stábot. Abdára kérem, és Veronikának. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Bátmonostoron Ormai Andrásné szeretné meghallgatni a dalt, Turai Kis Máriát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Még egy éjszaka.

0: Zalaegerszegről Simon Károlyné kért egy felvételt Rigó Jancsi előadásában, Balázs Tamás és Jónás Géza zenekara közreműködik, Úgy szeretem arányimat.
1: Mert úgy szeretem.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Albert Irsáról Mária férjét szeretné meglepni a következő dallal. Pécsi Ildikót a Konfetti zenekar kíséri. Az ideális férfi.

fixen áll is. Sok nőnél a minimum, a sudár magas termet, másoknál a kicsi ember.

mozdulatos, mint egy állat. Főz, mos, vasal, míg a neje ide-oda járhat. Elmondhatom én is, ha már meghallgatnak engem, milyen férfi az, akire

Dánási Tiborné szülei egyik kedvenc nótáját kérte Zsákáról. Karácsony Irént Vöröskálmán zenekara kíséri Sötét erdő sűrűjéből.

Tövei Tiborné édesapja kedves nótáját kérte Sárét udvariból. Hámori Imrét Farkas József zenekara kíséri Szőke kislány csit-csit-csit.

Békésén Éterike Bihar keresztesen várja a következő dalt. Kollár Katalint Sárközi Béla zenekara kíséri, azért a legényért nem adnék egy krajcárt.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Szegedi Szabadtéri Játékok megalapításának 95. évfordulójáról emlékezünk meg. A következő percekben egy legendás előadásról, az István a királyról mesél Varga Miklós.
1: Fantasztikus előadás volt, és nem csak azért, mert ez volt az első olyan István a király előadás, ami teljes egészében élőben ment. Tehát a zenekar, a kórus, az előadók, mindenki élőben produkálta magát. A korábban Pelsüci Laci által megformált István király sokak szerint egy ilyen kicsit visszafogottabb, líraibb lelkületű volt. Én viszont azt láttam, főleg a Wikidáldusznak a rendkívül erőteljes előadásmódja és játéka után én úgy gondoltam, hogy ott a színpadon meg kell próbálni méltó ellenfelének lenni, tehát sokkal keményebb Istvánt szerettem volna megformálni, hiszen végül is mégiscsak István győzött a kettőjük párharcából, hát ezt valamilyen módon el kell hitetni a nézőkkel is.
0: Máig emlékezetes előadás volt, idézzük fel, Varga Miklós énekel az István a királyból, Felkelt a napunk.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

Soproni Dénesné Szajolban szeretné meghallgatni egyik legkedvesebb nótáját Karcagi János előadásában, kísér Lakatos Miklós zenekara. Jó estét kívánok! Jó.

0: Bukovicsné Ildikó két testvérének küldi a következő nótát nagyon sok szeretettel pápáról. Koltai László énekel, kísér Nyári László zenekara, egy asszonynak kilenc a lánya.
1: Egy asszony.

Vasváriné Ili Visegrádon szeretné hallani egyik legkedvesebb nótáját, Pécsek és Ágnest Magyar Imre zenekara kíséri, Icipici kis galambom.

Imedini Jutka Veszprémből két barátnőjének küldi a következő slágert a felejthetetlen nyaralás emlékére. Hollai Kálmán énekel Arrivederci Róma.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el. A következő órában Popovics László beszélget ma Katival, Antallal és Marikával. Folytatódik az Egy Nóta, Három Élet című rovata. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gál Zoltán vagyok, további szép estét kívánok önöknek. Gyanítom, hogy sokan töltik a tévé előtt ezt az estét, hiszen VB döntő lesz. Jó szurkolást, és kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenét a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőknek annál az intézménynél kell bejelenteni a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Amerikai támadás érte az épülőben lévő Darhovini atomerőművet Irán délnyugati részén, közölte az iráni állami hírügynökség. A Nemzeti Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatásakor nem volt hasadó anyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója ismét önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények körül. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszódtak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot, több rakéta alkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka 2 orosz olajszárító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találatért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sok színűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemlein elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fő díjáért indul. Késő estig nyugat felől zivatar zóna vonul át az ország felett. Jelenleg a Dunántúl és a középső országrész északi tájain van érvényben riasztása várható, heves széllel kísért záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan zápor. Napközben 26-31 fok.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A Műsorvezető Popovics László.
4: Fogyú gyertyát égetek én, barna kislány szedetek én, erre gyere csak, majd meg.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Egy anya minden megéri, szeretik tudni, mondtam én, és letagadta. Sanyikám, neked valami bajod van. Menjünk el az orvoshoz, ha itt még kértem is az orvosú beutalót. Mert ha nem ment orvosra, akár mi történt, gyerekkorában is olyan volt, amúgy.
0: Katit látjuk majd vendégül. Ő mesél a ma kiválasztott dalról, ugyanúgy, ahogy majd Antal is megteszi.
2: Hát erre mind szép emlék jön elő. Az igazság az, hogy ugye annak idején, mikor még fiatalok voltunk, munkaidő után bementünk a kocsmába, aztán vagy leültünk kártyázni, vagy megittunk egy-két pohár bort vagy sört, és akkor ugye utána, mint fiatalok, egyből énekre mindegyikünk a nótáját énekelte.
0: Marikát is hallgatjuk, ő is felidézi a régi érzéseket, emlékeket.
3: Azért, mert nagyon szeretem én is a virágokat, az anyukám is szerette a virágokat, és a virágok szeretetére, a család szeretetére nevelt minket.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Kék ne felejts! Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébettel beszélgetünk. Jön a Kék ne felejts című felvétel, amely a fiára emlékezteti. Mikor is ment el a fia? Hány éve már?
1: 14 éve, 49 évesen.
0: Mi történt vele? 49 esztendősen.
1: Úgy halt meg, mint akit az utcán ment volna hazafelé, az ott esett össze.
0: És utólag mondták? Igen?
1: Kivizsgálták, a szívének volt baja. Azt állapították meg.
0: Uh-huh. És ez ilyen teljesen váratlan volt, vagy előtte azért...
1: Váratlan. Uh-huh. Hát az egész falu nagyon megizelte mindenkit. Most halt meg az utcán.
0: Nem volt előjele egyébként? Tehát nem voltak egészségügyi problémái előtte?
1: Hát én vettem észre rajta, hogy néha olyan szomorú volt. De hát amúgy nem érisztette senkivel se, hogy neki baja van.
0: Uh-huh. Mitől lehet ez szomorú? Mit gondol, mint az édesanyja?
1: Hát egy anya minden megérisztetik tudni. Mondtam én neki, azt letagadta. Sanyikám, neked valami bajod van. Menjünk el az orvoshoz, ha itt még kértem is az orvost beutalót. Mert ha nem ment orvosra, akár mi történt, gyerekkorában is olyan volt, amúgy. Megkeltett a kezét fogni, azt úgy vinni az orvoshoz, mert nem szeretett menni az orvostól, félt, vagy igen. Nem tudom miért.
0: Akkor gondoskodott róla ezek szerint, de akkor vélhetően volt valamiféle rejtett egészségügyi problémája.
1: Nagyon bántott, hogy hát mi nem vittünk az orvosra, nem vittem el. Mert hát nem lehetett, ugye felnőtt ember, hát...
0: Persze.
1: Nem lehetett azt úgy elvinni, hiába kértem beutalót neki.
0: Persze, hát lehet, hogy bántotta meg lelkiismeret fordulása volt, de szerintem ez semmiképpen se vegye magára, mert tényleg egy felnőtt emberről beszélünk, és
1: igen.
0: Nem tud az ő élete helyett felelősséget vállalni.
1: Hát nem.
0: Volt családja egyébként?
1: Bizony, három szép kis lánya van, már mindegyiknek családja van.
0: Igen.
1: Gyerekei vannak.
0: Akkor ez egy tragédia volt 14 évvel ezelőtt.
1: Igen, férhe ment a nagyobbik lány, annak van három gyereke, a másik is, annak is kettő, úgyhogy van család.
0: De hát akkor még kicsik voltak ezek szerint a gyerekek?
1: Hát iskolába járt a legkisebbik. Már a többi már dolgoztak, tanultak, Pesten tanultak mindegyik.
0: Hát volt nagy szomorúság akkor, azt gondolom.
1: Azt hiszem.
0: És ez volt a kedvenc dala a fiának?
1: Igen.
0: A Kék ne felejts?
1: Igen.
0: Tudja, hogy miért?
1: Nem tudom.
0: Akkor hallgassuk meg az emlékére, jó?
1: Igen, jó.
0: Erzsébet kérésére tehát forog a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. A Kék ne felejts, ezzel emlékezünk a fiára.

nóta, három élet. Kék ne felejts, a dalt az óra végén teljes egészében is meghallgathatják majd, de addig még két hallgató is elmeséli a régi emlékeket és érzéseket a dallal kapcsolatosan. Antal és Marika jönnek hamarosan, tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Antal a vendégünk, kék ne felejts. És mindjárt megtudjuk Antaltól, hogy miért kedveli ezt a dalt, vagy milyen emlékek jönnek elő. Szépek, vagy inkább szomorúak?
1: Hát erre mind szép emlék jön elő. Az igazság az, hogy ugye annak idején, mikor még fiatalok voltunk, munka után bementünk a kocsmába, aztán vagy leültünk kártyázni, vagy megittunk egy-két pohár bort vagy sört, és akkor ugye utána, mint fiatalok, egyből énekre mindegyikünk a nótáját énekelte. Aztán ugye ez én nekem, most nem akarok hülyeséget mondani, Laci, körülbelül 63-tól a nótám, mert annyira megfogta a szívemet, ez úgy megragad bennem, hogy ugye most van Náraiban a Nárai Örökzöld Nyugdíjas Klub.
0: Igen.
1: És ugye beszélgettünk többször, meg hát ugye énekelünk is, mert műsorokkal készülünk a különböző ünnepekre. Sajnos ma már versenyre nem járunk, mert azt mondták, hogy megöregedtünk.
0: Hát eljön ez idővel.
1: De nem tudom őket rábeszélni, és megmondtam nekik, hogyha én előbb halnék meg, mint ti, akkor a síromnál, amikor betemették a sírt, a koporsómat, legyetek szívesek, a nótámat énekeljétek el. És ugye, azóta is ugye mindig jönnek vele, hogy aztán nehogy úgy járjunk, hogy te neked kell az én nótámat énekelni a temetőbe.
0: Igen. Igen, hát nekik, ez kiszámíthatatlan.
1: Így van, ezt egyikünk sem tudja, de őszintén ezt már mások is elismerték. A magyar nótánál, magyar népzenénél és a csárdásnál szebb a világon nincs.
0: Igen. Akkor ezt most be is bizonyítjuk, jó? A kedvenc felvételével.
1: Tudja, Laci, még valamit hadd mondjak el. Soha nem felejtem el. Dolgoztam autószerelőként egy, nem mondom a nevét, mert ma is működik egy étterem mellett, és a Kádár rendszerben az az étterem osztrákokkal telt meg mindig, mert élő cigányzene volt.
0: Igen.
1: És az osztrák, aki magyarul nem tudott egy szót se, ott ült, és örömmel verte a térdét, meg mozgott a székbe, és hallgatta azt a gyönyörű cigányzenét, amit ott a zenekar játszott az étteremben. És ez így igaz, a magyar muzsikánál szem nincs.
0: Így van. Na akkor bizonyítsuk be a dallal is, jó? Jön a kék ne felejts, Antal kérésére.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Kék ne felejts című dal következik, hát ezt nagyon-nagyon sokan szeretik. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy Marikának miért oly kedves ez a dal.
1: Azért, mert nagyon szeretem én is a virágokat, az anyukám is szerette a virágokat, és a virágok szeretetére, a család szeretetére nevelt minket.
0: Uh-huh. Az mit jelent, hogy szereti a virágokat? Akkor gondolom a kertje is tele van virágokkal, ugye?
1: Igen. Ne felejts, árvácska, kardvirág, rózsa, úgyhogy sok-sok virág, igen.
0: Melyik a kedvenc virága, amit mondjuk a névnapjára vagy a születésnapjára mindig nagy-nagy örömmel fogadott?
1: A rózsa és a kardvirág.
0: Rózsa és a kardvirág, tényleg egyébként. A kardvirág az egy különleges virág ebből a szempontból, mert nem sokaknak a kedvence, de szerintem egy gyönyörű virág, abszolút, ugye?
1: Színű, színes és vidámmá teszi, ha behozom a lakásba is, meg kint a kertbe is.
0: Hát különleges gyakorlatilag, abszolút. Hm. Jól van, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Amiről mindez eszünkbe jutott, vagy Marikának eszébe jutott. A Kék ne felejts című felvétel jön, tehát itt a Dankó Rádióban Marika kedvencei között a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

A jókert sokat és te tízdíti, oly jól tudjátok. Örül vagy vár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókert sokat és te tízdíti, oly jól tudjátok. Prímás!

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunk, amelyben a mai napon Kati, Antal és Marika beszéltek erről a csodálatos magyar nótáról, a Kék ne felejts című felvételről. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet, Csaba, András és Erzsike lesznek majd a vendégeink. Most pedig jön Balog Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián a Dankó Rádióban. Popovics László vagyok, megköszönöm a megtisztelő figyelmet, találkozunk holnap délután 5 órától ismét, minden jót, viszontlátásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 160. adása.

A könnyű zenét a gitár, legyen az akusztikus vagy elektromos uralja. De a többi műfaj már színesebb képet mutat a pengetős, húros hangszerek használata terén. A Lant nagycsalád híresebb vagy kevésbé ismert tagjai a népzenei szintéren már jóval sűrűbben fordulnak elő, mint a gitár. Ehhez a hangszercsaládhoz tartozik a koboz is, amiről az a vélekedés, hogy dallamban gyenge, ritmusban erős. Lényegében csak kíséretre használják. Csenki Zalán felvételein rendszeresen bemutatja, hogy ez az egyszerűnek tűnő, négy pár húrral ellátott lantféle többet tud, mint gondolnánk. És a rajta megszólaltatott zene igencsak színes és változatos. Ezen a hétvégén Csenki Zalán 2018-ban megjelent első lemezéről válogatunk.

Zolán gondolatai a zenei anyagról. A felvételen két moldvai táncdallam hangzik el, Lészpedi zenészek játéka nyomán. Egy átlagos népzenefogyasztó már is felkaphatja a fejét, hogy akkor hogy jön ide a klarinét? A moldvai népzenében hagyományosan a koboz mellett a dallamot leginkább a hegedű, ritkábban a furúja játszotta. Azonban Lészpedről egy alkalmi klarinét-koboz hangszertársulásról tudunk, amiről sajnos nem készült felvétel, csak külön-külön a két zenészről. Ezért egy 1950-ben készült recsegős klarinét felvétel alapján rekonstruáltuk a játékmódot, és illesztettük bele a mi zenei világunkba.

0: részletek hangzottak el Csenki Zalán Kobzás című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balogh Mariannát hallották!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Amerikai támadás érte az épülő Darhovini atomerőművet Irán délnyugati részén, közölte az iráni állami hírügynökség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatásakor nem volt hasadóanyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója ismét önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények körül. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakéta támadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 17-en megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak. Lakóépületek, raktárak és egy szupermarket, valamint egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot, több rakétagyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, írta az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. Gajdos László emlékeztetett, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárca vezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. Hozzátette, Polt Péternek ezután számot kell adni a tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Jövő hétre ígérték a kínai szakemberek a vonat befolyásoló rendszer szoftverhibáinak kiavítását, ezután lehet megkezdeni a személyszállítás tesztüzemét a Budapest-Belgrád vasútvonalon, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, amennyiben a próbajáratok tökéletesen közlekednek, akár szeptembertől megindulhat a személyszállítás. Hozzátette, hogy a biztonság továbbra is az elsődleges szempont, pont ezért céldátumok ígérgetése helyett őszintén és transzparensen fognak kommunikálni a beruházás állásáról. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek. A napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszóltan zápor, zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Túl az óperencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

0: Mehmed dalát Réti József énekelte Leofál Sztambul rózsája című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunkban Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéről mesélünk Önöknek. Ám előtte hallgassunk meg egy részletet Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Rebecca a Menderliház asszonya című musicaljéből Peller Anna és Bordás Barbara előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből csendül fel a Hajmási Péter, Hajmási Pál, Bojtos Luca és Laki Péter előadásában. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Ha özvegy lesz egy férfi ember, hidd el, ott egy másik nej.

Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Huszka Jenő Bob Herceg című operettjét 1905. szeptember 23-án bemutatták a Karcag Vilmos vezette Theater an der Wienben is. Majd bemutatták Pozsonyban, Kassán, Debrecenben, Nagyváradon, Aradon, Szegeden, Pécsen és számos más helyen 3 éven belül. A II. Világháború idején a nadrágszerep még megmaradt nadrágszerepnek, kivéve filmen, és Patkós Irmára osztották Bobot. A férfiak a háború után vették át a szerepet. A művet folyamatosan műsoron tartotta az Operettszínház és a vidéki színházak jelentős része. 1954-ben az Operettszínház dalestel köszöntötte a szerzőt, amelyen részt vett Honti Hanna, Neményi László, Udvardi Tibor, Rátonyi Róbert és Meris György. Most következzen a Bordal, énekel Meris György és a Magyar Rádió és Televízió énekkara. Túl az Operencián,

0: szól mindenkor. Öt pohárral, hat pohárral rá, de élhet még a sor. Mert a borítól minden asztal, meg még asztal mindenkor.
1: Ez is a Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Bob Herceg legendás előadásai közé tartozik a mai József Attila Színház helyén álló Dériné Színházban bemutatott produkció, amely Gregus Zoltán, Gencsi Sári és Maleczky Oszkár szereplésével aratott nagy sikert. Legendássá váltak az operett filmes változatai is. Az 1941-es változat főszereplője Szilasi László volt, olyan kiváló művészek társaságában, mint Simor Erzsi, Rajnai Gábor és Bilicsi Tivadar. A Bob Herceg számos feldolgozása közül a legjelentősebbnek az 1972-ben Keleti Márton rendezésében készült filmváltozat számít, amely egyben az én személyes kedvencem is. A produkció valódi sztárszereposztással készült. Bob Herceget Nagy Gábor alakította, énekhangját Berkes János kölcsönözte, míg Anni szerepében Szerencsi Évát láthattuk, akinek énekhangját Kalmár Magda adta. Az angol királynőt Bánki Zsuzsa formálta meg, énekhangja Andor Éva volt. Pomponiuszt Bárdi György, Tomapót Páger Antal, Plumpudingot a gazdag Borbét Márkus László, Viktória hercegnőt Tordai Teri, míg a gárdakapitányt Somogyvári Rudolf alakította. A film méltán vált a magyar operett filmgyártás egyik emlékezetes alkotásává. Most pedig idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát, következzen Bob belépője. Énekel Berkes János. Túl az operencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Huszka Jenő Bob Herceg című operettjét 1955-ben a Miskolci Színház is bemutatta, a címszerepben Simor Ottóval, Anni pedig Máté Éva volt. 1935 után a Bob Herceg hosszú időre eltűnt a budapesti színházak repertoárjáról. Majdnem 70 év telt el, mire az operett ismét visszatérhetett a fővárosi közönség elé. Az új bemutatóra 2003-ban került sor a Magyar Színházban, Iglódi István rendezésében. Két évvel később Zalaegerszegen is láthatta a közönség, Pénzes Csaba rendezésében. 2007-ben Kecskeméten Ács János rendezte a darabot. 2009-ben a Bob Herceg Sopronban is színre került. Az előadás érdekessége volt, hogy Nagy Gábor, aki az 1972-es filmváltozatban még Bob Herceget alakította, ezúttal már Tomapó szerepében lépett a közönség elé. Huszka Jenő Bob Herceg című operettje volt az első igazi operett sikerünk, amelynek az oly nagyjá vált magyar operett külföldi áttörése köszönhető. Eddig tartott utazásunk Huszka Jenő Bob Herceg című operettjének varázslatos világában. Most pedig következzen az operettből a második felvonás fináléjának részlete. Énekel Németh Marika és Ilvos Falvi Róbert. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, Erkel Ferenc Bánkbán című operájából Bognár Szabolcs énekelte a Bordalt. A folytatásban Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából következik az Egy rózsaszál szebben beszélt című dal Domoszlai Sándor előadásában. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Jó rádiózást!

0: Önök a Danko Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Papa Dimitriu Atina, Jászai Mari díjas, Emerton díjas és Rajz János díjas színművész. Művészi pályafutása a 25. színházban indult. Ezt követően a Népszínház és a Nemzeti Színház társulatának tagjaként gazdagította a magyar színjátszást. A Rock Színház művészeként pedig számos felejthetetlen alakítással vívta ki a közönség és a szakma elismerését, szeretetét. A társulat megszűnése után a Budapesti Operett Színházhoz szerződött, amelynek azóta is meghatározó művésze. A Nemzeti Lovas Színház tagja is, ahol lovon énekel csodálatos musical szerepeket. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen Mészáros László és Galambos Attila Gladiátor című musicaljéből egy részlet. Énekel Papa Dimitriu Atina és Sasvári Sándor. A szív útját fel ne perzseld. Danko Rádió.
1: Hallhattad, nem kér kegyelmet.
2: Rendben.

Bánom is én, hogy lent terjed az új vallás, de tisztjeim közt én nem tűröm, itt nincs törvénytiprás.

0: Császár vagyok.
1: Ugyanakkor rabszolga. A birodalmam rabszolgája. Menj. Nincs több beszédünk.
2: Még meggondolhatod magad.
3: Kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Műsorunk fókuszában az 1965-ben bemutatott Szerelmes biciklisták című film áll majd. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a Családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő Dél Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankolá.

0: műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további négy alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása más okból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit sok nagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a párt politikai megosztottságon. A levelet mások mellett Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, Kapu Tibor, Kepes András, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is aláírta. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőknek annál az intézménynél kell belejelenteni a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tókörnyéki program kínálatára az 50 és a 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek. A napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Ötre emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét tegnap este egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom és egy kolostor is összeomlott a térségben. Az eddigi jelentések szerint 300 ember veszítette el az otthonát. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén. A tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. Az oltásban több mint 500 tűzoltó, a hadsereg vészhelyzeti egysége és repülőgépek vesznek részt. A tűz egyelőre nem ért el lakott területet, de elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagyni az otthonát. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható. Az élénk szél néhol megerősödik, hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
12: Jó estét kívánok, dallamos élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, örömmel köszöntöm Önöket, hiszen ismét együtt lehetünk, hogy felidézzük a magyar dallamok szépségét, amelyek generációkon át elkísérnek bennünket. Mai műsorunkban is neves előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel kedvelt melódiák. Elsőként egy andalgó, este van, én pedig várok rád, Bétót Magda énekel, Lenvai Csócsi Jenő és zenekara kíséretével. Ezt követően egy igazi csárdás kerül terítékre, künn a dorozsmai határban, amelyet Hatvani Kis Gyöngyi énekel, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara közreműködésével. Tartsanak velünk, hiszen ma este is a magyar nóták, a szép dallamok és a közös emlékek kapnak főszerepet itt a családunk nótáiban.

kellemes vasárnap estét és kitűnő rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Dankó Rádióban, a családunk nótáiban, ahol olyan szerzeményeket idézünk meg hétről hétre, amelyek egy-egy szép emlékhez, családi pillanathoz vagy régi hagyományhoz kötődnek. A nóták sokkal többet jelentenek egyszerű zenénél. Bennük ott rejlik a múlt emlékezete, az érzelmek mélysége, az örömök és a bánatok történetei, olyan lelki kincsek, amelyek észrevétlenül, mégis meghatározó módon kísérik végig mindennapjainkat. A magyar dalok szeretete különleges köteléket teremt ember és zene között. Ezt az érzést őrzi és éli meg.

0: a család tagjainak meglepetésként egy-egy köszöntő nótát, dalt előadni. Igyekeztem ráfigyelni, hogy vajon az én lelkivilágomat már megeszólítja valamilyen kedves nóta, vagy lesz-e kedvenc nótám. Az is alakult bennem, és most már az is megérett, úgyhogy van számomra is kedvenc nótám. A piros rózsák beszélgetnek hallgató, illetve szívesen éneklem is, és a kedvenceim közé tartozik az szegletes udvar és a sütamom a sütapék. Miután már volt ez az online világ, hallgathatóbbá is vált számomra, tehát ezzel a kis fülhallgatóval közlekedtem, és hát tanulmányoztam akár a szövegvilágát, és belemászott a fülembe még intenzívebben. Ez itt történt Nátszegen, a mi falunkban, Felvidéken. Nótás lelkű emberek lakják a falut, és az én hivatásom az egészségügyhöz kapcsolódik, gyógyszertárban dolgozom, mint gyógyszerész asszisztens, és ugye az egészségügy nem a legvidámabb szakma hivatás, kevés a ritka boldog pillanat, de nótákban, főként a csárdásokban én ezt megtaláltam, és én ebből mélyen tudok táplálkozni.
1: És lehet ezzel ajándékozni.
0: És igen, nagyot ajándékoztam szerintem, mert anyukámnak egy életre szóló meglepetést tudtam ezzel adni, vagy okozni, mert az születésnapját körül burkolva már megrendeztem életem első nótástjét. És ezen belül valósult meg az én egyik nótás álmom is, amikor is elfogadtam meghívást Madarász Katalin magyar nóta énekes népdal énekes művésznek, aki már sajnos nincs köztünk, és egy színpadon állhattam ő vele, együtt énekeltünk, és egy csodálatos életre szóló estét éltünk meg a falu kultúrházában.
1: Kedves hallgatóink, a magyar nóta szépsége abban is rejlik, hogy néhány jól ismert kép, egy szál rózsa, egy régi udvar, vagy egy csendes falusi este egész életutakat, érzéseket és emlékeket képes felidézni. Ezek a dalok nem csak a szerelemről és a bánatról mesélnek, hanem arról a világról is, amelyben őseink éltek, és amelynek hangulata ma is otthonosan cseng a szívünkben. A következő percekben két különböző hangulatú nóta érkezik. Először a lírai szépségű piros rózsák beszélgetnek Szalai László előadásában, Olá Kálmán és zenekara kíséretével. Ezt követi a lendületes szegletes udvar, amelyet Világi Erzsébet tolmácsol Déki Lakatos Sándor és zenekarának közreműködésével.

0: családunk nótáit hallják, a hallgatók és neves művészek legkedvesebb dallamait. Ezeket a szépséges dallamokat a folytatásban is kincsként őrizzük, és örömmel osztjuk meg. Most Vida Péter, Jászai Mari díjas és Karinti Gyűrű színművész, humorista osztja meg velünk örökölt nótáját. Vida Péter a Thália Színház művésze, a Rádió Kabaré állandó közreműködője, konferanciéja, számos hangjáték szereplője, rendezője, rendszeresen szinkronizál, de televíziós műsorvezetőként is láthattuk már.
1: Üdvözlöm Önöket, Vida Péter vagyok, a Thália Színház színésze, és az én kedvenc nótám a Marosmenti fenyves erdő aljában. Annak idején Miskolcon, nagypapámék házában, a Mélyvölgy utca 3 alatt, a nagyszülői házban, családi eseményekkor. Ez a nóta mindig előkerült, de csak azután, hogy a szekrény tetejéről nagypapám és édesapám is leemelték a saját hegedűjüket, és ezt a nótát olyan átszellemülten és olyan hévvel és olyan pillanatokban adták elő, ha nem is tudom pontosan megfogalmazni, de ettől mindig összefacsarodik a szívem valahogy. Az egész illatok, a dédnagymamám volt vendéglője az Avason, a pince, a Mélyvölgy utcai Macskaköves utca, ez az egész dolog nekem valamilyen módon az én szerelmetes, boldog és tiszta gyerekkoromat hozza vissza.
0: Kedves hallgatói, itt a családunk nótáiban Gömöri Sándor szerzeménye a Dankó Rádió életműdíjas nótaénekesének előadásában csendül fel. Bokor János énekel és Lakatos Miklós zenekara muzsikál. Hallgassuk együtt a Marosmenti fenyves erdő aljában című nótánkat.

Szabadnék más szeretést keresni. Adjon Isten!

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban tematikus hétvégénken a 95 éve alapított szegedi szabadtéri játékok előtt tisztelgünk. Olyan művekből válogatunk, amelyeket az elmúlt évtizedekben a Dóm tér színpadán is nagy sikerrel mutattak be. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice rock operája a Jézus Krisztus Superstar 1971-es bemutatója óta a Zenés Színház egyik legnagyobb hatású alkotása. A bibliai történetet modern zenei nyelven megszólaltató mű világszerte hatalmas sikert aratott. Magyarországon pedig szintén meghatározó helyet vívott ki magának a musical irodalomban. Most a címadódal a Superstar következik. A felvételen Makrai Pál és Viki Dál Gyula énekel. Közreműködik a Rockszínház szimfonikus zenekara és a Rockszínház zenekarának rock szekciója Várkonyi Mátyás vezényletével.

0: Dallamok, emlékek, emberi történetek, ez a családunk nótái, ahol a magyar zene nem csak felcsendül, hanem életeket is összeköt, hiszen minden nóta mögött ott rejlik egy családi emlék, egy ünnepi együttlét, egy régi muzsikálás, vagy egy örökölt dallam, amely nemzedékről nemzedékre száll tovább. A következő percekben Debrecenbe látogatunk, ahol egy olyan hallgatónkkal ismerkedhetnek meg, akinek életében a magyar nóta mindig meghatározó szerepet játszott. Szutor Gábor szenvedélyes nóta szerető, aki családjában is fontosnak tartja, hogy ezek a dallamok tovább éljenek. Legkedvesebb nótáit már az unokáinak is továbbadta, mert hisz abban, hogy a magyar zenei örökség akkor marad élő, ha a fiatalabb nemzedék is megismeri és megszereti.
1: Nekem nagyon-nagyon sok nótám van, talán azt mondhatnám, hogy a sok magyar nóta közül nem is igen tudnának olyat játszani, amit én nem tudok. Persze, van ilyen, de a legkedvesebb nótám, ami az én nótám, az az akácos volt. De bármely nótát húzzák, legyen hallgató, csárdás, mindegy, én mindegyiket tudom.
2: Ön kitől örökölte ezt a nótásdalos kedvet? Ez is családi örökség?
1: Igen, mint sok mindenki, a szüleitől. A szüleim azok nagyon szerették a magyar nótát, főleg édesapám. Faluról származom, és akkor kint a földön, mikor dolgoztunk, mentünk hazafele a faluba, és akkor édesapám mindig énekelt. És akkor én ott ültem mellette, vagy a hátam mögött, a szekéren, és akkor természetesen hallottam, és akkor ott megtanultam rengeteg sok nótát. A domboldalon áll egy magas nyárfa, például azt nagyon sokszor énekeltem, meg által mennék én a Tiszán régi szövegekkel, amit én mai napig is tudok, úgyhogy én is a szüleimtől örököltem. És akkor próbálnám úgy átadni a gyerekeknek, az unokáknak, több-kevesebb sikerre, mert ugye nem mindig sikerül, de bízunk benne, hogy tovább él és tovább megy ez a szép hagyomány, ez a szép magyar nóta. Anno, mikor még nem ilyen tinédzser voltam, mint most, és akkor, mikor még falun ugye volt a május állítás, meg és a többi, és akkor elmentek szerenádot adni a jelöltnek, vagy a mennyasszonynak. Hát ez óriási, nagyon szép dolog volt abban az időben.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóták egyik különleges sajátossága, hogy a természet képeink keresztül is az emberi érzésekről mesélnek. Egy öreg fa, egy domboldal, vagy egy csendes táj nem csupán a környezet része, hanem a hűség, az elmúlás és a remény jelképe is lehet. Ezek a képek teszik időtlenné és minden nemzedék számára átélhetővé a magyar nóta világát. A következő csárdás is ezt a hangulatot idézi meg. A domboldalon áll egy öreg nyárfa című nótát Újvári Marika énekli, Nyári László és zenekara kíséretével. A felvétel a Dankó Klub egyik emlékezetes rendezvényén készült Réf Fülöpön 2025. augusztusában, ahol a közönség és az előadók ismét együtt ünnepelték a magyar nóta szeretetét.

csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, pénz a nátszál, az a lány.

mester, vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bőgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bölgős és a kontrász rét időlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Bízom benne, hogy műsorunk dallamai a folytatásban is kellemes perceket szereznek önöknek. Tartsanak velünk, a mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a magyar zene gazdag világa mindenki számára tartogat olyan dallamokat, amelyek különleges emlékeket idéznek fel, vagy egyszerűen csak közel állnak a szívhez. Ezúttal egy ismert művész személyes zenei kötődésében nyerhetünk bepillantást. Pindrok Csaba Jászai Mari díjas színművész mesél arról, melyik magyar dallam áll hozzá a legközelebb?
2: Pindrok Csaba vagyok, és az én kedvenc nótám nem biztos, hogy nóta, sőt, talán biztos, hogy nem az, de mindenképpen egy dal, amit más rádió nem játszik, talán a Dankó majd egyszer, igen. Az az Erdő mellett estélettem, subán fejem alá tettem című dal. Azért szeretem, mert az esztergomi éveimben, amikor üvöltve énekeltünk Lordot, meg Eddát, meg Székelyhimnuszt, meg Boldogasszonyanyánkat, akkor ez volt a legszebb dal, amit úgy a végén el szoktunk énekelni, és ez a nagy kamasz lázadó lelkemben egy megnyugvást adott az Erdő mellett estélettem.
1: Kedves hallgatóink, a nap végéhez közeledve különösen jól esnek azok a dallamok, amelyek egy kis nyugalmat, elcsendesedést hoznak a rohanó hétköznapokba. A magyar népzenei hagyományban az esti énekek mindig is fontos szerepet töltöttek be. Egyszerre jelentettek megpihenést, befelé fordulást és a nap történéseinek csendes lezárását. Herczko Ágnes és az Ultramarin előadásában az esti dal következik itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, a most következő zeneszámmal műsorunk végéhez érkeztünk. Búcsúzó Lendvai Ferenc és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzsereink D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Polgár Judit Sakk nagymestert javasolja köztársasági elnöknek, a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a párt politikai megosztottságon. A levelet nagy témája a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírták többek között Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kokas Katalin, Lovász László, Mácsai Pál és Rubik Ernő. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A terca vezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. Amerikai támadás érte az épülő Darhovini atomerőművet Irán délnyugati részén, közölte az iráni állami hírügynökség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatásakor nem volt hasadó anyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója ismét önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények körül. Őrizetbe vették Miami-ban Andrew Tate influencert és testvérét a brit hatóságok kérésére. A brit ügyészség újabb szexuális bűncselekmények miatt emel vádat ellenük, és kezdeményezte kiadatásukat az Egyesült Királyságba. A többi között nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és testi sértéssel vádolják őket. A Tate testvérek korábban tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték. Egyre több felé okoz károkat a vihar. A katasztrófavédőkhöz a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pestvár megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A 7-es főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. A várható időjárásról: késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Jelenleg a Mátra és a Bükk térségében, a Dunatisza közén és a Dunántúl déli délnyugati részén van érvényben riasztás a várható viharok miatt, akár jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés lesz, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Táncházban.
2: talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma egy lakodalomba invitálom önöket a Csalóka együttessel. Az 1991-ben alakult topolyai, vajdasági Csalóka zenekar 2003-ban jelentette meg Lement a nap a szokott járásán címmel Dunamenti lakodalmas albumát, melynek segítségével egy lakodalom teljes menetét végigkövethetjük. Sok közismert dallam vajdasági változata felcsendül majd a mai műsorban, melyeket Rózsa Tibor, Kelemen Zsolt, Borsódi Árpád, Pap Zsuzsanna, Kis Imre Szerda Anna, Savelin László, Juhász Gábor és Szerda András muzsikál. Én a lakodalom menetét nem szeretném megszakítani, így egyben hallgatjuk meg a Csalóka együttes Dunamenti lakodalmasát.
5: Jó estét kívánok! Alázatossággal léptünk-e hajlékba, az ég áldása szálljon a benne lakókra. Őseinktől bírjuk-e szent kötelességet, szereti a magyar a szép vendégséget. Ezért a gazdától bocsánatot kérünk, hogy tisztes házába belépni merészeltünk. Jövetelünk okát elmondom én bőven, egy szép ünnepség van nálunk készülőben, melyre Kentek családját általunk hívatja, a vőlegény és a menyasszony tisztes atya. Ki majd jövő kedden kedves fiának s az ő szerelmes párjának Szent László templomában tartja esküvőjét, a saját házánál meg a menyegzőjét. Ezért jó bátyámék, Kenteket felkérem, hogy adjanak parolát ezen percben nékem, hogy el fognak jönni pontosan és szépen, az ég áldása legyen ezen a házi népen.

dicsértessék! Jézus neve dicsértessék! Tisztelt vendégsereg, Isten szent nevében induljunk el innen csendes békességben. Vőlegényünknek keressük fel párját, az ő drága kincsét, kedves menyasszonyát. Szerezzünk ma neki kedvet, boldogságot, hozzunk a keblére egy szép gyöngyvirágot. Először az Isten hajlékába visszük, hol az áldás után boldog lészen hisszük. Induljunk el tehát csendes békességben, e felelős utunkon az Isten vezéreljen. Vivát!

Hallgat, hallgat, hallgattassék! Jézus neve dicsértessék! A vajda hegedűjének álljon meg zengése, és a sarkantyúknak is szűnjön meg pengése. Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, legyünk kicsit csendben, míg lészen végzése. Zeng a búcsúszavam, s hullanak könnyeim, most tőletek búcsúzok, kedves jó szüleim. Hozzád fordulok, kedves édesanyám, ki voltál nékem hű gondozom és dajkám. Kedves édesanyám, tudom, mint szerettél, a jóra tanítottál, a rossztól féltettél, és most pedig engem szárnyamra eresztettél. Kedves édesapám, legelső szavamat, én hozzád intézem búcsúzásomat. Ki engem tápláltál, ruháztál és szerettél, légy mindezekért áldva az Istennél. Kedves leánypajtásim, most hozzátok fordulok, hogyha rátok nézek, szinte felvidulok. Most már seregtektől más útra indulok, éppen ezért egy kicsit most búsulok. Nem lesz már többé maradásom, férjem háza felé lészen utazásom. Ahogy férjem akarja, úgy lészen járásom. Jaj, de hamar elmúlt az én lánságom. Vivát!

Hallgat, hallgat, hallgattassék! Jézus neve dicsértessék! Dicsértessék az Úr Jézus szent neve, áldjon meg bennünket a magyarok istene! Kihez a szép napon szálljon buzgó imánk, hogy hosszú útunkon gondot viselt reánk. De nagy fáradtságunk nem esett hiába, mert egy drága kincset hoztunk a hajlékba. Drága kincse ez vőlegényünk párja, ettől függ élete boldogsága. Szép mennyasszonyunk velünk megérkezett, s az örömszülők fogjanak vele kezet. Vivát!

0: szeretek.
1: Hallgat, hallgat, hallgattassék, Jézus neve dicsértessék. Tisztelt vendégsereg, foglaljonak helyet, terítve az asztal mindenki leülhet. Mert a konyhában már zaklat a szakácsné, és ha nem sietnek, mind elpuhul a lé. A legényeknek is viszket már a talpa, hogy ezt a sok leányt mind megforgathassa. Itt állnak körülöttem e szép szolgálatra, azért tessenek hát ide telepedni, ételből, italból, mindenből részt venni. És hogy jó levessel vessék meg az ágyat, kívánnék szívemből igen jó étvágyat. Vivát!

0: De.
1: Hallgat, hallgat, hallgattassék, Jézus neve dicsértessék! Bort hoztam, mégpedig fehéret. Nem nézek a házban gazdagot, szegényet. Mindenkinek egyformán szolgálok. Ezen italhoz jó ápitust kívánok. Ettől húzza a cigány, nem lesz vége hossza. Vigyázzon, Kiki, nehogy rókázzon, falhoz támaszkodva. Vivát!

Hallgat, hallgat, hallgattassék! Jézus neve dicsértessék! Ím itt áll előttünk az előbbi menyasszony, hogy menyecskefejjel először mulasson. Minden vendégünknek egy nótát juttasson, és majd az ajándékon új cipőt varasson. Azért táncoljon vele mindegyünk egy kurtát, csak le ne tiporjuk a cipője orrát. Gondoljonak arra, hogy drágáért varatták, aztán tömjék meg jó bankóval a markát. Az asztal közepén áll egy üres tányér, én kezdem a táncot, a többi még ráér. Addig elmehetnek haza kiki valutáért, te meg húzd rá, cigány, az új házas páré. Vivát!

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a vajdasági topolyai Csalóka együttes Lement a nap a szokott járásán Dunamenti lakodalmas című albumát hallották. A minden mulatságot záró Rákóczi induló előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Jó estét kívánok! Indul a Népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. Rengeteg kitűnő magyar világzenével, például a hét előadójával, a Kerekes Benddel. Tőlük jön majd a Sátorfa című felvétel. Ugye megjelent a Vadon című lemez, a Dalinda és a Kerekes Bend közös albuma. Ennek kapcsán Fehér Zsombort hívtuk a stúdióba, belebeszélgettünk többek közt erről a lemezről. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan zajlott a stúdió felvételek a Dalinda ének együttessel. Hamarosan jön tehát Fehér Zsombor a Kerekes Bandből, és megyünk Jamaikába is, hiszen a fókuszban ez az ország van a héten. Számos olyan trópusi gyümölcs terem az országban, amit idehaza csak a boltok polcain látunk. Na, ezekről fogunk majd beszélni, és Jimmy Cliff muzsikáját is hozzuk majd Jamaikából. Érdemes tehát velünk maradni a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal itt a Dankó Rádió.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A Vadon című lemezről beszélgetünk, amely a Dalinda és a Kerekes Band közös albuma Fehér Zsomborral, a Kerekes

0: Podcastbandből. Azt nyilatkozta korábban, hogy a stúdió munka számukra egy laboratórium, ahol nem feltétlenül az a kérdés, hogyan lehet majd mindent ugyanúgy élőben előadni. A Vadon esetében mennyire volt laboratórium a stúdió, és mennyire inkább közös lélegzés, élőzenélés.
1: Amikor elkezdtük ezt a Vadon albumot összerakni, akkor volt egy olyan koncepcióm, amit később felül kellett bíráljak, hogy ezt az albumot, ezt pontosan tökéletesen elő lehet adni ugyanígy ebben a formában. És amikor kiderült, hogy a basszusgitárosunk fantasztikus mandoli játékos, és egyszerre a kettő nem tud játszani, akkor rájöttünk arra, hogy ez csak egy lenyomata lesz annak a laboratóriumi munkának, amit aztán utána nem fogunk ugyanígy, hiszen miért is lenne értelme azt ugyanúgy eljátszani, hanem ezt koncerten is egy teljesen más hangszerelésben, és ugyanúgy akusztikus hangszerekkel fogjuk létrehozni. A koncepció az természetesen megmaradt, hogy a kerekesbend energiáit, amit gyakran hangeffektekkel, különböző gitárpedálokkal hozunk létre, azokat, hogyha mint sallang levesszük erről a lóról, akkor anélkül is tud iszonyatosan nyargalni ez a ló, és gondolok itt azokra a hangszerekre, amik például az ütőgardon, ami nem csak egy népi hangszer, hanem olyan elementáris erő munkál benne, nem egy lábdob szól, hanem az ütőgardonnak a hangját hallja a közönség és a rádióhallgatók. Ez a kísérlet ez magyarul működött azoknál is, akiknek szántuk.
0: Fejér Zsombort hallották a Kerekesbandből itt a Dankó Rádióban. Most egy picit elkanyarodunk a Vadon című lemeztől, és egy régebbi felvételt játszunk a csapattól, 2016-os. A Back to Folk című lemez egyik jól sikerült darabja jön. A Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. Ez a Sátorfa.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. A fókuszban a héten Jamaica. Jamaicában számos olyan trópusi gyümölcsterem, amit idehaza csak a boltok polcain látunk, de természetes környezetében soha. Ha valaki többet akar látni ezekből az út melletti mangófáknál, akkor érdemes ellátogatnia egy ültetvényre. Ocho Rios város közelében található az egyik legérdekesebb ilyen hely, a családi tulajdonú, jelenleg is működő San Valley ültetvény. A látogatókat az egyik tulajdonos, Lorna Binns személyesen vezeti körbe. A kényelmes bóklászás közben egymás után tűnnek fel az ismerős és kevésbé ismerős trópusi növények, köztük banánfa, mangó, ananász, kókusz, kakaó, kávé. A sétát áthatja a történelem, a rabszolgatartástól napjainkig mesélnek az ültetvény életéről, megismerkedhetünk a növények terápiás és gyógyászati értékeivel, végül pedig természetes gyümölcslevekkel, friss kókusztejjel és jamaicai nemzeti reggelivel is kínálják a vendégeket. Mi pedig egy jamaicai világzenével. Jimmy Cliff muzsikál már is, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei maga.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádió.

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Lakatos Mónika és zenekara a Cigányhangok koncertjét hallhatják. Mónika pályafutása úgy kezdődött, hogy tudta nélkül nevezték be a 96-os Kimi Tutra, amelyet aztán meg is nyert népdal kategóriában. Aztán 2004-ben alapította meg férjével, Rostás Mihály Mazsival a Romengo zenekart. Az énekesnő azt mondja, az olá cigányok, ő, a férje és a családjai autodidakta módon tanultak meg énekelni, zenélni, nem tudnak kottát olvasni, és az olá cigányoknál nem is ismernek olyat, aki tudna. A közösségben élnek, és persze egyszerűbb átadni azt, amiben benne él az ember, és megéli. Az énekesnő első szólólemezén cigány hallgatókat dolgozott fel.

Mónikának ezek a dalok a kedvencei. Azt mondja, a cigányok lelke ezekben a hallgatókban van. Az első szólólemez követően alapította meg zenekarát, a Cigányhangokat, amely az olá cigány kultúra legtisztább hagyományainak bemutatását, további éltetését tűzte ki célul, kevésbé ismert fiatal cigány énekesek közreműködésével. Olyan régi cigány dalokat próbálnak bemutatni, amelyeket gyerekkorukban hallhattak és tanulhattak a közösségükben. Azt mondja, lesznek eltűnő vagy olyan dalok, amelyeket a fiatalok már másképpen énekelnek, de törekednek rá, hogy hanganyagokban is megőrizzék a dalokat.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják, hamarosan a hét előadójával, a Kerekes Benddel. A Dalindával közösen készített Vadon című lemez lesz a fókuszban. Fehér Zsombor volt a vendégünk a stúdióban a Kerekes Bandből, és ennek kapcsán beszélgettünk az új albumról, amely igazán izgalmas együttműködés, hiszen a Dalinda alapvetően az a cappella világából érkezik, most viszont zenekari kísérettel kellett előadni a dalokat. Mennyire volt ez kihívás? Erről beszélgetünk tehát hamarosan Fehér Zsomborral, és játszunk erről a fantasztikus lemezről egy gyönyörű dalt, az Álomszőtte című felvételt, és megyünk Jamaikába. A világon mindössze 3 helyen tapasztalható olyan jelenség, mint ami Jamaika egyik öblében. Erről fogunk beszélni majd hamarosan. És jön Svájcból Bastian Baker muzsikája, a Hallelujah. Tartsanak tehát velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. A hét előadójával folytatjuk, a Kerekes Benddel. A Dalindával közösen jelentettek meg egy albumot Vadon címmel. Ugye a Dalinda alapvetően az a cappella világból érkezik, most viszont zenekari kísérettel bontja ki az éneket. Alkotóként hogyan kellett figyelniük arra, hogy a hangszerelés ne elnyomja, hanem mint egy körbefonja ezt a három női hangot? Ezt kérdeztük Fehér Zsombortól.
1: Az az izgalmas, hogy én még nem dolgoztam együtt ilyen tudatosan, ennyire női energiákkal, főleg három ilyen nagyszerű énekesnek a hangjával. Nekem az volt a, nem is szeretném munkamódszernek nevezni, az volt az érzésem, hogy elképzeltem ezt a zenét, amiben ők már benne vannak. És hogy úgy írtuk meg ezt a zenét a stúdióban, hogy végig hallottam az ő hangjukat, még akkor is, hogyha nem tudtam, hogy még pontosan mi lesz a szöveg. A szövegeket egyébként nagyrészt együtt írtuk, egy kicsivel talán többet, meg inspiráltam őket, de nagyon sok dalszöveg szinte változtatás nélkül az enyém, és vannak olyan dalszövegek, amik csak a lányoké, mert ők azt mondták, hogy ez túlságosan férfi gondolatok. Ez is azt mondom, hogy ilyen organikusan működött, hogy elképzeltem az ő hangjukat oda, és mikor megérkeztek a stúdióba nekik igazából abban a szépen felásott, kigyomlált részbe, ami nem volt befüvesítve, vagy különböző növényekkel már megteremtve az a háttér, ők abba elhelyezték a saját szólamaikat, virágukat, és minden olyan szépen és magától működött, és már olyan producer voltam, aki már tudta, hogy mit szeretne, hanem az adott pillanatban inspirálódva az adott energiákból alkottunk ott valami olyan egyszerit, ami aztán az albumon úgy hangzik, mint ami nagyon, nagyon ki lett találva, de ott valójában ott hangzott el szinte először.
0: Fehér Zsombort hallották a Kerekes Bandből, és akkor most játszunk le egy gyönyörű dalt a Dalindával közös Vadon című albumról. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban ez az

0: ez a Dankó Rádió, Jamaikába látogatunk. A fókuszban ezen a héten ez az ország. A világon mindössze 3 helyen tapasztalható olyan jelenség, mint ami Jamaika egyik öblében, Falmouth város közelében esténként fénylik a víz. Ez a természeti csoda egy mikroorganizmusnak köszönhető, amelynek ezen a helyen a tengerbe torkoló folyó miatt pont ideális a víz. A bioluminescens egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket, és nagyon kis nyomás változásokra is reagálnak. Csónakok közelében, vagy akár az úszó ember által megkevert vízben is megdöbbentő fényeffektusokat eredményeznek. Ezt kihasználva esténként a Glistening Waters vízén számos hajó szeli a habokat. A bátrabb utasoknak lehetőségük van fürdőzni is a különleges világító vízben. Jamaikába látogatunk a zenék tekintetében, és itt van John Holt felvétele a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.
1: Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo.

Egy világzenei feldolgozással folytatjuk. Ez a Tankó Rádió, benne a népek dalai. Leonard Cohen 1984-es albumán jelent meg először a vallásos témájú Halleluja című dal, amely Dávidra hivatkozik. Volt egy titkos akkord, melyet Dávid játszott, és az Úrnak kedvére volt. Egy New York-i szállodai szobában a padlón gubbasztva, vagy 80 tervét írta le a dalra. Természetesen sok feldolgozása született, az előadók gyakran cserélnek is egy-egy szót a szövegben. Kid Lang, amerikai énekesnő azt mondta, szerinte a dal az emberi vágy és a spirituális bölcsesség megkeresése közötti küzdelemről szól, és ez a két hely között van. Leonard Cohen halálát követően ismét nagyon népszerű lett a felvétel, és akkor 2016-ban először felkerült az amerikai slágerlistára is. Ez azért történhetett így, mert évtizedeken keresztül Leonard Cohen Kanadában és Európában volt sikeres. Azt a lemezét, amelyen a Halleluja megjelent, az USA-ban nem is adták ki. Később az énekes gúnyosan megjegyezte, milyen nagyra értékeli a mértékletességet, amit amerikai kiadója mutatott lemezei népszerűsítésében. A sok kiváló feldolgozás közül mi most a svájci Bastian Baker rendkívül visszafogott verzióját játsszuk, amelyet 2011-ben énekelt el, 20 éves korában. Ő jön most a Dankó Rádióban, a népek dalaiban. Well,

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok! Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Hamarosan a hét előadójával folytatjuk, mégpedig len a Kerekes Band zenekarral. Nemrég jelent meg a Dalinda és a Kerekes Band közös albuma, a Vadon című lemez jó néhány igazán nagyszerű felvétellel. Ezek közül fogunk majd meghallgatni az óra folyamán egyet, és Fejér Zsombor el is meséli, hogy hogyan született a dal. A címe Békés Express. Aztán megyünk Jamaicába, Bob Marley felvételét fogjuk játszani, és arról is beszélünk, hogy Jamaicában a jellemző reggeli az eki, egy gyümölcs, amelyet ha megfőznek, nagyon hasonlít a tojásrántottára. Mindez tehát ebben az órában, itt a Dankó Rádióban, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk szól. A hét előadójával folytatjuk, a Kerekes Benddel. Fejér Zsombor volt a vendégünk annak kapcsán, hogy megjelent a Vadon című lemez, amelyet a Dalindával közösen vettek fel. Igazán izgalmas együttműködés ez. Két látszólag egymástól távoli zenei világ találkozása. Merész vállalkozás, de a végeredmény magáért beszél. Hamarosan meg is hallgatjuk ennek a lemeznek az egyik felvételét, a Békés Express című dalt. És hogy hogyan is született a felvétel? Nos, erről beszél most Zsombor.
1: A Békés Express az a Békés című számból keletkezett, ami az albumon aztán később szintén a békés hangulathoz Tisztás néven lett jelen az albumon, és én azt szerettem volna, hogy ez szintén egy vokális darab legyen, de a lányoknak ez az a hangfekvés, amiben ez a békés megszületett, ez nekik kiénekelhetetlen volt. Nem tudom, hogy magas volt-e, vagy mély volt, és azt mondták, hogy írjam át egy másik hangnembe. És elkezdtem átírni ezt a dalt egy másik hangnembe, és az a másik hangnem, tehát ez Palóc Furuján szólal meg, ami egyáltalán nem ilyen zenére teremtődött. Ezt a Palóc Furujának a készítője, Korrád Viktor is büszkén tapasztalta, hogy abban a hangszerben, amit ő úgy készített el, abban sokkal több van a kezemben, mint amit ő gondolt erről, és ebben a dalban ez gyönyörűen megmutatkozik. Szóval ez is szintén az albumnak egy nagyon izgalmas pillanata volt, hogy született a Békésből, aztán később egy Békés Express című szám, ami az utazásnak az élményét hozza. Megszületett ez a dallam a fejem.

0: szemben, és ahogy elővettem a mobilt, és rögzítettem, miközben kettesből hármasba raktam, és feldúdoltam azt a dallamat, akkor úgy dúdoltam fel a Sebő Ferinek a hangján, azon a sebős hangszínen, és 2026. februárjában találkoztam Sebő Ferivel, és sajnos nem tudtam neki ezt elmondani, hogy ez a szám Békés Expresshez hozzákötődik nekem.
1: Jön tehát a Békés Express. Erről beszélt Fehér Zsombor. Itt van tehát a Kerekesbend és a Dalinda Vadon című lemezéről a felvétel. A népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Jamaikába megyünk a héten, ez a gyönyörű országban a fókuszban. A konyha sok etnikai csoport szokásaiból alakult ki Jamaikában. Az indián, spanyol, afrikai, indiai, közel-keleti, kínai és angol konyha szokásaiból. Jellemző reggeliük az eki, egy gyümölcs, amelyet ha megfőznek, nagyon hasonlít a tojásrántottára. Az ebéd általában valami könnyű harapnivaló hús vagy zöldséges pite. A főételek rendszerint kecskehúsból vagy sertésből készülnek, amelyet körivel ízesítenek és rizssel, babbal tálalnak. A tengeratta élelmet is kedvelik. Nagyon sok teát fogyasztanak, amit tejjel, rummal, esetenként fűszerekkel ízesítenek. A legkedveltebb alkoholok a sör és a rum. A legkedveltebb zenész pedig Bob Marley szerintem. Tőle jön most a Sunny Shining itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Dankola.
1: A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Lakatos Mónika és zenekara a Cigány Hangok koncertjét hallhatják. Az énekesnő 2020 őszén nyerte el a legrangosabb világzenei seregszemle a Budapesten megrendezett Vomex életműdíját. Ezt a kitüntetést cigány származású énekes még soha nem kapta meg, és ő a legfiatalabb is a díjazottak sorában. Zenekara a Romengo, amelyben ott találjuk férjét, Rostás Mihály Mazsit is, többször is szerepelt már rangos világzenei slágerlistákon, turnéztak Európa mellett Dél-Amerikában, Ázsiában is. Mónika azt mondja, nem tekint magára úgy, mint egy énekesnőre. Autodidakta módon tanult meg mindent. Valami olyan az övé, amit tudattalanul kapott meg, és az

Díját kapta meg 2020-ban. Énekelni csak a 90-es években kezdett, amikor jelentkezett a Kimi Tudra. Azt meséli, akkor még ő maga sem tudta, hogy tudna énekelni. De már kisgyermekként szívták magukba a zenét, az éneket, miközben megfigyelték, hogyan csinálják ezt szüleik és a tágabb család. A szülők előtt nem ismertek énekelni, félénkek voltak. Unokatestvérei hívták énekelni a 16. kerületi Holdvilág Kamaraszínházba. Mónika a húgaival együtt el is ment, és itt ismerkedett meg, és kezdett együtt zenélni későbbi férjével, Rostás Mihály Mazsival.

Lakatos Mónika és a Cigányhangok koncertjét a Martonvásári Trilla Fesztiválon rögzítették kollégáink. Ezt hallhatják jövő héten pénteken 23 órától itt, a Dankó Rádióban.

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dai, dai, dai, dai.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Elmegyek az életedből. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Már is kezdődik. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, melyet már is Erős Béla és Sejmesi Sejderezső hallgatójával kezdünk. A dalt Melis György énekli el, és az a prímás muzsikál zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben. Egy 2025-ös felvételről hallhatjuk Dóczi József andalgóját, Szegedi Csaba és Salasovics Norbert zenekarának jóvoltából. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Majd akinek a lelke beteg, jegenyefák nem nőnek az égig, Nádasdy László is darra fakad. A csárdást ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara játsza el.

0: fák nem nőnek az égig.
1: A lehulló fa levelet sodorja a szél. Ejzeman Mihály és Kalmár Tibor hallgatójával folytatjuk, valamint Szőlősi Emesével, akit majd Győri Márta követ egy andalgóval, Jaj de széles, jaj de hosszú. 1988-ban készült a felvétel. Egy kicsi ház van a domb tetején, Sándor Jolán és Németh Gyula csárdását Bangó Margit énekli, és ifjabb Járóka Sándor zenekara játsza. Majd az Írás jól megmondja címmel meghallgathatjuk Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissét is. Attól a művésznőtől, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját, és Farkas Rozikának Tordai Zoltán és zenekara játszik majd.

flash kisanyjalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én. A csúda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kisanyjalom. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk sül újból a kargarék. Mindenütt orgona, illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz tehát. Éljen az élet, hiszen kell a tal, jöjjön a csonka, az estbe takar. Már ez a kis nap a dom tetején, gyere oda, édes ott lényegyén. Éljen az élet, hiszen kell a tal, jöjjön a csonka, az estbe takar. Már ez a kis nap a dom tetején.

A Magyar Zene Rádiójának húscsak prímását három Dankó klubos felvétellel folytatjuk. Egy budapestivel, egy újszentivánival, majd egy bicskeivel. A bicskei felvétel 2022. november 11-én készült. Berki Péter ézenekara kíséri majd azt a művésznőt, aki 2024-ben a Dankó Rádió életműdíját vehette át. Igen, ő Madarász Katalin. Előtte még Szóka Júlia is darra fakad, Gerencséri utca és Által mennék én a ti szálladikon címmel. A művésznőnek Johann János zenekara játszik, Budai Beatrixnak pedig már is Bangó János együttese húzza, Ha szívedbe zárnál. Ez a címe Tasnádi László és Sági Ilona hallgatójának.

Önök továbbra is a Dankó Rádió húscsök prímásával tartanak, köszönjük. Egy hallgatóval ajándékozzuk meg önöket. Barabás Sándortól és Lakatos Miklós zenekarától hallgathatjuk Hábató János és Szigeti Ferenc szerzeményét. Bodrog partján van egy város. Majd a Balaton tükrén táncot jár a szél címmel, Leszler József és Tüttő János andalgója is elhangzik, Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól, utána pedig Gáspár Anni dalol. Minek nekem a szombat estét várni? 2023. szeptemberében Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Németh Csicsó József zenekara kíséretével.

Csóka, csóka, szürke csóka. Kalina Enikő énekli el a folytatásban Szerdahely János és Zé Horváth Gyula frissét. A 2016-os felvétel előtt még Máté Otilia hangjában is gyönyörködhetünk, aki Sándor Jenő csárdásával érkezik, valamint ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Már is hallgathatjuk a Vadvirágos erdő szélen Rózsabokor című dalt.

Nincs már prímás a falumban. Volt-e már szívedben fájdalom, de jó prímás van itt a csárdában, lőre, lőre, cudarlőre, csit csak rózsám és helyripityom, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Ez utóbbi Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeménye. Ferenci György lesz az előadó, valamint ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. A felvétel pedig egy Dankó gálán készült 2024. decemberében a Magyar Zeneházában. Előtte csárdást énekel Kollár Katalin, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál Boka Károly és Heródek Sándorné szerzeményében. Három dalt is meghallgathatunk Bősi Szabó Lászlótól és Szomora Zsolt együttesétől, de mindezekre még egy picit várnunk kell, hiszen egy hallgató jön most. Nicki Géza dalát, Nincs már prímás a falumban, Újvári Marika énekli el.

Sárga a rigó, kerek a cipó. Szász Katitól és Baranyai István zenekarától hallhatjuk Bányai Aladár és Marcali Frigyes csárdását. Mészáros Adél egy andalgóval érkezik. Nyári Lászlói zenekara kíséretével Szántó Ferenc dalát hallgathatjuk. Este van, én pedig várok rád. Most pedig Messze mentél, nagyon messze címmel Ányos Laci dala következik Tanabér Erzsébettől.

Kedves hallgatóink, az utolsó felvételünk előtt elbúcsúzom Önöktől, hiszen hamarosan véget ér a mai Húscsak Prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték a Dankó Rádióval az elmúlt egy órát is. Ha igen, maradjanak még, és élvezzék a magyar dalokat itt a Magyar Zene Rádiójában. Köszönöm a figyelmet, Morvai Noémit hallották. Most pedig Lenn a falu végén címmel Tordai Zoltáné zenekara játszik. Még viszont hallásra.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma egy lakodalomba invitálom önöket a Csalóka együttessel. Az 1991-ben alakult topolyai, vajdasági Csalóka zenekar 2003-ban jelentette meg Lement a nap a szokott járásán címmel Dunamenti lakodalmas albumát, melynek segítségével egy lakodalom teljes menetét végigkövethetjük. Sok közismert dallam vajdasági változata felcsendül majd a mai műsorban, melyeket Rózsa Tibor, Kelemen Zsolt, Borsódi Árpád, Pap Zsuzsanna, Kis Imre Szerda Anna, Savelin László, Juhász Gábor és Szerda András muzsikál. Én a lakodalom menetét nem szeretném megszakítani, így egyben hallgatjuk meg a Csalóka együttes Dunamenti lakodalmasát.
2: Jó estét kívánok! Alázatossággal léptünk-e hajlékba, az ég áldása szálljon a benne lakókra. Őseinktől bírjuk-e szent kötelességet, szereti a magyar a szép vendégséget. Ezért a gazdától bocsánatot kérünk, hogy tisztes házába belépni merészeltünk. Jövetelünk okát elmondom én bőven, egy szép ünnepség van nálunk készülőben, melyre Kentek családját általunk hívatja, a vőlegény és a menyasszony tisztes atya. Ki majd jövő kedden kedves fiának s az ő szerelmes párjának Szent László templomában tartja esküvőjét, a saját házánál meg a menyegzőjét. Ezért jó bátyámék, Kenteket felkérem, hogy adjanak parolát ezen percben nékem, hogy el fognak jönni pontosan és szépen, az ég áldása legyen ezen a házi népen.